0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajton túl. A főbejárat előtt

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A motorosok kerülnek fókuszba az utakon, visszakaphatják véleményezési jogukat a tantestületek, budapesti BL döntő, a PSG nyert. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolai igazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
3: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése.
2: Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött tegnap a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás Arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult végül, a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a csapatok. A kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000-ek érkeztek a magyar fővárosba. Az élő közvetítést milliók követték világszerte. Sok napsütésre számíthatunk, délutántól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is előfordulhat, főképp a nyugati délnyugati területeken. Zivatarok környékén a szél is viharossá fokozódhat. Általában 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal és 22-29 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A dohányzás káros hatásaira figyelmeztetnek, az építőanyagokat vizsgálja a fogyasztóvédelem, megtelt Budapest a BL döntőre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
3: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek. Erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
2: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Tragikus buszbaleset történt tegnap Baranyában. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a 6-os főúton Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, és sokan szenvedtek könnyebb vagy súlyosabb sérüléseket. A buszban 28-an utaztak. Csúcsokat hozott a BL döntő Budapestre, az eseményhez kapcsolódva rekordforgalmat bonyolít a Ferihegy és a BKK is. Mintegy 4000 rendőr volt szolgálatban, 10000-ek érkeztek a magyar fővárosba, ahol a sorozat történetében először rendeztek finálét. A BL döntőt a Paris Saint-Germain nyerte az Arsenal ellen, ezzel megvédte címét. A meccs 1-1-es döntetlen és hosszabbítás után 11-es párbajjal végződött, melyen 4-3-ra nyert a PSG. Délelőtt országszerte napos idő lesz, majd a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat zápor, zivatar, helyenként akár heves zivatar is. Erre a legnagyobb esély a nyugati-délnyugati tájakon van. Több vármegyére figyelmeztetést is kiadtak. Zivatarok környékén a szél is viharos lehet. Általában 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb észak-keleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, így 6 óra után néhány perccel. Indítjuk a vasárnapot a mikrofonnál, Leirer Tímea. A legnagyobb slágerekkel alapozom meg a hangulatot, és ébresztem fel Önöket. Nem sokára énekel Robbie Williams, jön Ákos, és kezdünk a Modern Talking-gal. Ez a Brother Louie.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Így hat után pár perccel már egészen jól látszik, hogy igazán nyárias vasárnapunk lesz. Sokfelé 25-30 fok körüli hőmérséklet várható, nagyon sok napsütés. Délután lehet egy-egy nagyon-nagyon rövid zápor, de a gyermeknapi programoknak semmiképpen nem tehet keresztbe. Most még nyugi van, kávé, lassú ébredés, és jöjjön egy dal, ami tökéletesen hozza ezt a kicsit nosztalgikus, kicsit napfényes vasárnap reggeli hangulatot. A 90-es évekből jön a Fun Factory és az I Wanna Be With You itt a Retro Rádióban.
1: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 9 perccel vagyunk fél hét előtt, és ma május 31-e van, ez egyrészt a hónap utolsó napja, és másrészt a hónap május utolsó vasárnapja, tehát a gyerekek ünnepe, gyereknap van. Ennek kapcsán érdekes, hogy több országban ez nem csupán a féle játékos, lufifólyos, vattacukros ünnep, hanem fordított nap is. Ilyenkor a gyerekek döntik el, hogy mi legyen az ebéd, mit játszon a család, vagy hova menjenek kirándulni. És közben egy friss családi trend szerint egyre többen már nem is ajándékot adnak gyereknapra, hanem sokkal inkább közös élményt, és mennyivel jobb ez, pikniket, állatkerti napot, vagy egyszerűen egy telefonmentes délutánt együtt, valószínűleg ezekből lesznek később a legjobb emlékek. Most pedig jöjjön valami, amihez kapcsolódóan szerintem, aki a 90-es években volt fiatal, annak mindnek van emléke, akár gyereknapja, akár egy kicsit későbbi. Lubega, és

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei rögtön fél hét van, mondjuk a legfrissebb híreket, utána pedig folytatjuk majd ezzel a slágerrel. Jön Sandra is az In the Heat of the Night hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Razzia lesz jövő héten, a motorosokat figyelik. Megvédte címét a PSG a budapesti BL döntőn. Napsütésre és zivatarokra is számíthatunk. Villányi Eszter vagyok. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy

0: módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolai igazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
1: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis olyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése.
0: Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött tegnap a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult végül, a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a csapatok. A kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000-ek érkeztek a magyar fővárosba. Az élő közvetítést milliók követték világszerte. Délelőtt országszerte napos idő lesz, majd a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat zápor, zivatar, helyenként akár heves zivatar is. Erre a legnagyobb esély a nyugati, délnyugati tájakon van. Több vármegyére figyelmeztetést is kiadtak. Zivatarok környékén a szél is viharos lehet. Általában 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Már fél hét után járunk. Hogyha így végig pörgetik a fejükben, önök is tudják, van olyan refrén, amit szerintem még az is kívülről tud, aki csak mondja magáról, hogy ismeri az angol nyelvet, meg a Status Quo zenekart. Az Indie Army Now tipikusan ilyen dal, vagy Yaminának is szokták mondani, és közben hát nagyon érdekes, hogy sokan azt hiszik, hogy ez egy klasszikus Status Quo szerzemény, pedig eredetileg egy holland testvérpár írta kicsit korábban. A zenekar csak később dolgozta föl, viszont annyira rájuk ragadt, hogy ma már gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne nélkülük. A sláger amúgy nem a katonaságról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy milyen hirtelen bekerülni egy teljesen idegen, félelmetes környezetbe vagy helyzetbe. Pár éve egyébként újra felvették ezt a dalt katonai kórussal, a bevételt pedig veteránokat segítő szervezetek kapták. Szóval van a dal mögött történet rendesen. Jöjjön a Status Quo és az Indie Army Now itt a Retro Rádió.

0: Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Május 31-e van, május utolsó vasárnapja, gyereknap. Most hétvégén hivatalosan is a gyerekek veszik át az uralmat az ország felett. A gyereknap egyik biztos jele egyébként, biztos önök is tapasztalták, hogy az ország összes arcfestője egyszerre dolgozik, és tényleg Budapesttől a Balatonig mindenhol családi programokkal készülnek. A fővárosban például a Vasút Történeti Parkban mozdonyokkal, hajtányozással várják a családokat. A Budai Párban a Főőrség és a Loverda környékén lesznek ingyenes programok, a Bókai Kertben pedig egész napos gyereknapi rendezvény jön, koncertekkel, ugráló várakkal. Vidéken sem unatkozik majd senki, Siófokon buborékshow és szabadtéri programok lesznek a főtéren, Gyenesdiáson klasszikus balatoni gyereknap várja a családokat, Szombathelyen pedig a piac alakul át egy napra gyerekparadicsommá, játékokkal és kreatív foglalkozásokkal, de mindenki nézzen körül a saját környezetében, tuti, hogy talál vasárnapra vattacukor illatú gyereknapi programot. Mi pedig most August Barrio csapatát találtuk meg magunknak, folytatjuk az AD stúdióval és a páratlan párossal itt a Retro Rádióban.
1: Ez csak egy

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei május 31-én a hónap utolsó vasárnapján gyereknapon. Állítólag ilyenkor megengedett a harmadik gombóc fagyi, legalábbis a gyerekek szerint biztosan. Én leadtam a figyelmeztetést a szülőknek, és leadom az infót önöknek is, hogy a következő órában olyan slágerek jönnek, mint például a Neotontól a Don Quixote. Vagy Ricky Martin slágere. Undo Stress Maria a következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Könnyebb sérüléseket láttak el a mentők a BL döntő idején. Rekordot döntött az online adóbevallás. Délután a Dunántúlon lehetnek zivatarok. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli esemény miatt nem kellett intézkedniük a mentőknek a budapesti BL döntő idején. Ezt az országos mentőszolgálat szóvivője közölte. Györfi Pál elmondta, a mentősök mintegy 40-szer segítettek, rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el. A labdarúgó bajnokok ligája döntőt a PSG nyerte, ezzel megvédte címét az Arzenál ellen. A mérkőzés 11-es párbajjal zárult a Puskás Arénában. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2 millió 700 ezeren módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papíralapon mindössze 14 ezeren adták postára az adóbevallásukat. Robotmacska segíthet a stressz csökkentésében. Japán kutatók fejlesztették ki az eszközt, a valódi cicák dörgölőző mozdulatait utánozza a robot. Az volt a cél, hogy azok is megtapasztalhassák az állatok stresszoldó hatását, akik nem tarthatnak házi kedvencet. Egy tudományos portál a tesztekről is beszámolt, 22 önkéntes próbálta ki a robotot, és valamennyi csoportnál mérhetően csökkent a feszültség szintje. A jövőben terápiás céllal is használhatják a technológiát. Sok napsütésre számíthatunk, délutántól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is előfordulhat, főképp a nyugati, délnyugati területeken. Zivatarok környékén a szél is viharossá fokozódhat. Általában 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal és 22-29 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra után vagyunk, ez május utolsó napja. Elképesztő, hogy már itt tartunk. A mikrofonnál Leirer Tímea. 31-e van, nálunk pedig sokkal több, mint 31 sláger forog a legnagyobbak közül. Már is jön Samantha Fox és az I Only Wanna Be.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és boldog gyereknapot mindenkinek, akit illet. A mikrofonnál Leire Tímea. Már egészen kellemes, igazi koranyári idő ígérkezik, sok napsütés, 27-29 fok körüli csúcsok, szóval simán benne van egy fagyizós, kirándulós, vagy gyereknapi lazulós délután, és ehhez jöjjön most egy sláger, amitől az embernek automatikusan kedve támad táncolni, vagy legalább a ritmusra dobolni a kormányon. Ricky Martin a 90-es évek végén gyakorlatilag berobbantotta a latin popot a világ rádióiba, az Undo Stress pedig tökéletesen hozza ezt a nyári bulis hangulatot. Ricky Martin következik, Undo Stress, Maria, itt a Retro Rádióban. Uepa!

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Na, hogyha valaki még nem tudja, hogy mit csináljon a gyereknapon, akkor jó hír, hogy idén tényleg tele lesz az ország ingyenes családi programokkal. A szervezők szerint az utóbbi években egyre több család keresi az ingyenes közösségi programokat a plázás vagy drága élmények helyett, ezért idén különösen sok szabadtéri esemény lesz országszerte. Budapesten például ott lesz a hatalmas gyereknapi rendezvény a Hajógyári szigeten, ingyenes koncertekkel, ugrálóvárral, buborékshow-val. A Műpában a Cifra Palota XXL várja a családokat, Óbudán pedig egésznapos szabadtéri programok lesznek. Vidéken is nagy a kínálat, Debrecenben például az Állatkert és Vidám Park készül gyereknappal, Szegeden az Erzsébet-ligetben lesz fesztivál hangulat, Veresegyházon pedig a Medve Otthon szervez különleges programokat a gyerekeknek. Szóval ezen a hétvégén országos lufi, arcfestő és vattacukor riasztás várható. Én pedig már is riasztom önöket, mert hogy jönnek a rossz fiúk, persze csak a slágerszöveg szerint. Inner Circle és Bad Boys itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei május 31-én gyereknapon, amikor még a felnőttek is simán beállnak buborékot fújni. Szerintem sokan közülük legszívesebben az ugrálóvárba is bemennének, csak azt nem engedik meg. Én viszont szívesen adom önöknek Billy Joel slágerét, ezzel folytatjuk hamarosan. Uptown Girl a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ma van a dohányzásmentes világnap. Tragikus buszbaleset történt Baranyában. Tízezrek érkeztek a fővárosba a BL döntőre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei

0: Kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
1: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek. Erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
0: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Tragikus buszbaleset történt tegnap Baranyában. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a 6-os főúton Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, és sokan szenvedtek könnyebb vagy súlyosabb sérüléseket. A buszban 28-an utaztak. Csúcsokat hozott a BL döntő Budapestre, az eseményhez kapcsolódva rekordforgalmat bonyolít a Ferihegy és a BKK is. Mintegy 4000 rendőr volt szolgálatban, 10000-ek érkeztek a magyar fővárosba, ahol a sorozat történetében először rendeztek finálét. A BL döntőt a Paris Saint-Germain nyerte az Arsenal ellen, ezzel megvédte címét. A meccs 1-1-es döntetlen és hosszabbítás után 11-es párbajjal végződött, melyen 4-3-ra nyert a PSG. Sok napsütésre számíthatunk, délutántól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is előfordulhat, főképp a nyugati délnyugati területeken. Zivatarok környékén a szél is viharossá fokozódhat. Általában 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal és 22-29 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. További jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Gyermeknap van, ami egyébként eredetileg nem egy vidám családi program volt, hanem egy figyelemfelhívó kezdeményezés. A cél az volt, hogy jobban odafigyeljenek a gyerekek helyzetére, jogaira és életkörülményeire. Magyarországon már a 30-as években tartottak úgynevezett gyerekhetet, később pedig május utolsó vasárnapja lett hivatalosan a gyereknap. Ma persze ez inkább már a közös élményekről, a programokról, meg a családi lazulásról szól, és így is van ez jól. Most pedig jöjjön egy sláger, aminek a címét mindenki próbálta megfejteni a 80-as években, Nick Kershaw The Riddle című slágeréről, ugyanis máig legendák keringenek, hogy vajon miről szól valójában. A legjobb rész, maga Nick Kershaw később bevallotta, hogy a szöveg nagy részének nincs konkrét megfejtése, egyszerűen határidőre kellett dalszöveget írni és improvizált. Hát, ettől csodálatos ez a sláger, Nick Kershaw és The Riddle itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már ilyen kellemes nyári az idő, a következő néhány percben a régi nyarakat idézzük majd, különösen közülük néhányat a 90-es évek végéről a Vénusz zenekarral. A következő órában pedig Cannes felé vesszük az irányt. Véget ért az idei Cannes-i filmfesztivál, ahol idén is együtt vonult a vörös szőnyegen a filmes művészet színe java, és persze oda koncentrálódott a világ összes vakuvillanása is. A fesztivál még mindig a világ egyik legfontosabb filmes eseménye, nem sokára jönnek is kulisszatitkok, érdekességek és filmes háttérsztorik Cannes-ból Rádúj Györggyel. A következő órában ő lesz a vendégem, tartsanak velünk, most pedig következzen a beígért Vénusláger, régi nyár itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nemrég ért véget a Cannes Film Fesztivál, innen hozza az élményeit Rádúj György a következő fél órában itt a Retro Rádióban. Tartsanak majd velünk, és tartsanak többek között a C-blokkal. Jönnek ők, és a So Strong Out, de velünk lesz a Magna Cum Laude is. Óra után, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Durán 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a Brit Zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Telefonáljon 10-ként és szerezzen életre szóló élményt a Durán Durán koncerten.
2: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: A motorosokra fókuszálnak jövő héten a rendőrök. Futballünnep Budapesten, a PSG nyerte a BL döntőt. Napsütésre és zivatarokra számíthatunk. Villányi Eszter vagyok. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolai igazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
5: A leggyakoribb problémák a járattörlésről, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis olyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése.
4: Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött tegnap a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás Arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult végül, a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a csapatok. A kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000 érkeztek a magyar fővárosba. Az élő közvetítést milliók követték világszerte. Sok napsütésre számíthatunk, délutántól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is előfordulhat, főképp a nyugati délnyugati területeken. Zivatarok környékén a szél is viharossá fokozódhat. Általában 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal és 22-29 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, május utolsó napján 31-én, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ebben az órában Cannes-ról kezdünk el beszélgetni. Rádú György nemrég tért onnan haza, úgyhogy frissek az élményei. Nekem pedig a legnagyobbak a slágereim, az Alphaville-lel indul az óra.

Ez a rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt, kellemes vasárnapot mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tíme. Néhány perc múlva egy kicsit a filmek világában is elmerülünk. Ugye véget ért az idei Cannes Filmfesztivál, és ilyenkor mindig érdekes megnézni, hogy merre tart a mozi világa, melyik filmekről beszél mindenki, és hogyan működik belülről a legendás fesztivál. Vendégem hamarosan Rádúj György lesz, akivel Cannes-ról, filmes trendekről és persze kulisszatitkokról beszélgetünk. Majd Gyuri lényegében most érkezett haza a fesztiválról. Most pedig jöjjön egy dal, ami szintén egy blockbuster mozifilmhez kapcsolódik. Lady Gaga a Top Gun Maverick egyik nagy érzelmes betétdalával érkezik. Hold My Hand, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Nagyon kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Velem szemben már Rádú György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatója. Szia Gyuri, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát nagyon jó színed van, most jöttél haza Cannes-ból.
1: Hát igen, de mondjuk ez a szín már a hétvégi fűnyírásnak köszönhető inkább.
0: Ó, sokkal elegánsabb lett volna, ha azt mondod, hogy valami kenni csodálatos jaknak a fedélzetén sikerült ezt összeszedni.
1: Nem, hát Cannes-ban moziba járnak az emberek, nem tudtad? Hát ez, és tárgyalásokat folytatnak fedett irodákban.
0: Mindegy, ezzel együtt láttam a posztjaidat Cannes-ból, meg a kollégáid posztját is egyébként, és hát fantasztikus eseményeken vehettetek részt, meg gyönyörű helyeken jártatok, gyönyörű csili-vili ruhákban, ti is egyébként, és gyanítom, hogy nem a tiétek volt ott a legdrágább. Mesélj nekem egy kicsit magáról, a Cannes-i filmfesztiválról. A hallgatóink közül szerintem megszámlálhatóan kevesen jártak ott, úgyhogy mindenki kíváncsi a hallgatja, hogy mi történik egy ilyen csillogó rendezvényen.
1: Hát ugye a Cannes-i filmfesztivál az teljes nyugalommal kijelenthető, hogy a világ legnagyobb nemzetközi filmfesztiválja és filmvására, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nem csak filmeket bemutatnak be nagy közönség előtt, és óriási számú hírességeknek a felvonulása mellett, és a közönség mobilizálása mellett, hanem a filmek hogy mondjam, gazdát cserélnek, terjesztésre kerülnek, a tengeren túli filmeknek ez a belépő helye az európai piacra, az ázsiai filmeknek szintén. Tehát itt mindenki meg akarja mutatni a legjobb oldalát a portékájának, hogyha lehet ezt így mondani. Ezért felépült a fesztivál palotában egy nagyon nagy kiterjedésű filmes vásár, ahova, hogyha belépünk, akkor egy kicsit olyan érzésünk van, mintha egy meseországba csöppennénk be.
0: Csak minden ország jelen van, és minden ki árulja, idézőjelben a portékáját?
1: Minden ország, sőt még annál is több, hiszen minden országból többen rengeteg filmforgalmazó, filmgyártó van jelen, ahol akik meg akarják mutatni magukat, és ne felejtsük el, hogy a film azért az egy show business, még akkor is, hogyha mi itt Európában művészetként tekintünk rá elsősorban, meg hát Amerikában és Ázsiában is megvannak azok a filmalkotók és filmgyártók, akik művészetként tekintenek a filmre elsősorban, de azért ez mégiscsak egy világméretű, óriási biznisz, aminek a piaca

0: hatalmas világ, kegyetlen világ is, mert nyilván sokan lemaradnak, sokan, nagyon sokan nagy reménnyel úgy mennek a fesztiválra, hogy az ő filmjük fogja elhozni a díjakat, ebből csak nagyon kevés az, ami tényleg díjat is kap, és nagyon sokan indulnak úgy a filmvásárra, hogy majd most az ő filmjüket, az ő televíziós sorozatukat, az ő mozifilmjüket, mert most ugye az audiovizuális piac mindent felszippant, nem csak a mozifilmeket, azokat el fogják adni, és sok pénzt fognak vele keresni, és hát van, ami jól eladható, és van, ami kevésbé eladható, de a piaci törvények és folyamatok szabályozzák ezeket a kérdéseket.
1: Tehát bármennyire is a világ legnagyobb filmfesztiváljáról beszélünk, itt is fontos a kereslet és kínálat összefüggése. Innen folytatjuk tovább a beszélgetést Rádúj Györggyel, nem sokára Kán kapcsán, a Retro Rádióban. Addig pedig jöjjön a C-Block sikere, a 90-es évekből So Strong Out, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk még a beszélgetést Rádú Györggyel nem sokára, de Michael Jackson slágerét is örömmel jelentem. Bad a hírek után, itt a Retro Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rendkívüli eset nem igényelte a mentők segítségét a BL döntőn. Rekordot döntött az online adóbevallás, zivataros lehet a délután a Dunántúlon. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli esemény miatt nem kellett intézkedniük a mentőknek a budapesti BL döntő idején, ezt az országos mentőszolgálat szóvivője közölte. Györfi Pál elmondta, a mentősök mintegy 40-szer segítettek, rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el. A labdarúgó bajnokok ligája döntőt a PSG nyerte, ezzel megvédte címét az Arzenál ellen. A mérkőzés 11-es párbajjal zárult a Puskás Arénában. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2 millió 700 ezeren módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papíralapon mindössze 14 ezeren adták postára az adóbevallásukat. Robotmacska segíthet a stressz csökkentésében. Japán kutatók fejlesztették ki az eszközt, a valódi cicák dörgölőző mozdulatait utánozza a robot. Az volt a cél, hogy azok is megtapasztalhassák az állatok stresszoldó hatását, akik nem tarthatnak házi kedvencet. Egy tudományos portál a tesztekről is beszámolt, 22 önkéntes próbálta ki a robotot, és valamennyi csoportnál mérhetően csökkent a feszültség szintje. A jövőben terápiás céllal is használhatják a technológiát. Délelőtt országszerte napos idő lesz, majd a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat zápor, zivatar, helyenként akár heves zivatar is. Erre a legnagyobb esély a nyugati délnyugati tájakon van. Több vármegyére figyelmeztetést is kiadtak. Zivatarok környékén a szél is viharos lehet. Általában 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Cannes Film Fesztiválról beszélgetünk ma reggel Rádui Györggyel, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatójával. Néhány nappal ezelőtt ért véget a fesztivál, Gyuri pedig mondhatjuk, hogy egyenesen onnan érkezett hozzánk ide a stúdióba.
1: Mi magyarok mióta vagyunk részesei a Cannes Film Fesztiválnak?
2: Mi magyarok az 50-es évek elején kerültünk a Cannes Film Fesztivál programjába. Egyébként azt hiszem, hogy talán 49-ben már volt egy magyar film, de ha jól emlékszem, akkor a Keleti Márton által rendezett a Tanítónő című film került először a fesztivál versenyprogramjába. Majd utána 55-ben Makkároly Lilionfi című vígjátéka volt az, ami egy olyan folyamatot indított el, amire azt lehet mondani, hogy utána rendszeresen visszatért a magyar film. Ha nem is mindig évente, de 2-3 évente biztos, hogy volt egy erős magyar jelenlét a fesztivál programjában. Mindenképp meg kell említenünk 1956-ban a Körhinta című filmet, Fábri Zoltán alkotását, ami hirtelen egy olyan sikert aratott a fesztivál programjában, még akkor is, hogyha díjat nem kapott, ami meghatározta a magyar film helyét.
1: Ezt a sikert ugye azóta is emlegetik.
2: Ezt a sikert azóta is emlegetik. Szinten, igen. Így van. Nagyon sokat köszönhetünk François Truffaut-nak, a legendás új hullámos francia rendezőnek, akkor még újságíróként látta a filmet Cannes-ban, és ódákat zengett a filmről a Művészetek című francia folyóiratban, és hát ennek hatására hirtelen megélénkült a figyelem, felkeltődött a figyelem a magyar film iránt, és rögtön egy vagy két évvel később már Fábri Zoltán újra Cannes-ban volt az Édes Anna című filmmel, és hát a 60-as években, 70-es években rendszeresen Jancsó Miklós, Makkároly, Bacsó Péter, ugye a Tanú, az betiltás után 10 évvel Cannes-ban debütál újra, hogy meginduljon a világhír felé, és hát sorolhatnánk a Sára Sándor, Feldobott Kő, Kósa Ferenc rendezői díja a 10.000 nap című filmmel, Mészáros Márta többször jelenik meg Cannes-ban versenyben, Elek Judit rendszeresen visszatérő vendége a filmfesztiválnak, a versenyprogramnak, vagy a különböző versenyprogram melletti szekcióknak. Tehát nagyon erős a jelenléte a magyaroknak. Mondhatnám azt is, hogy meghatározó ereje van a kelet-európai filmek szempontjából, tehát ez a vasfüggöny mögé való tekintés az egy valós igény volt annak idején a nyugati társadalmakban, és a Cannes Film Fesztivál felvállalta Berlinhez hasonlóan valóban, tehát Berlinben is volt egy ilyen szándék, de mégiscsak Cannes, ugye ez a fantasztikus, napsütötte, öbölbeli környezet, az amerikai filmeknek a jelenlétét biztosító fesztiválként egy furcsa találkozó pontja volt a keleti világ és a nyugati világ számára, és hát itt ugye voltak nagy események. 1968-ban a párizsi diáklázadásokkal való szolidaritás miatt a francia rendezők kivonják a filmjeiket a versenyből. Ugye ezen a fesztiválon kint van Jancsó Miklós és Sára Sándor is, akiknek a filmjei versenyben vannak, és a fesztivál félbeszakadt az események miatt, illetve a rendezők bojkottja miatt. Ezeket a történelmi pillanatokat a mi rendezőink is átélik.
1: Hát ettől mi is ugyanúgy részesei voltunk ezeknek az eseményeknek egy kicsit.
0: Na innen folytatjuk tovább, hogy az idei eseményeknek is részesei lehessünk, ha másként nem általad. Marad a stúdióban Rádui György, a folytatásban pedig jön itt a Retro Rádióban Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Tragikus buszbaleset történt tegnap Baranyában. A Pécsi Sportiskola aerobik csapata utazott a 6-os főúton Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, és sokan szenvedtek könnyebb vagy súlyosabb sérüléseket. A buszban 28-an utaztak. Csúcsokat hozott a BL döntő Budapestre, az eseményhez kapcsolódva rekordforgalmat bonyolít a Ferihegy és a BKK is. Mintegy 4000 rendőr volt szolgálatban, 10000-ek érkeztek a magyar fővárosba, ahol a sorozat történetében először rendeztek finálét. A BL döntőt a Paris Saint-Germain nyerte az Arsenal ellen, ezzel megvédte címét. A meccs 1-1-es döntetlen és hosszabbítás után 11-es párbajjal végződött, melyen 4-3-ra nyert a PSG. Délelőtt országszerte napos idő lesz, majd a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat zápor, zivatar, helyenként akár heves zivatar is. Erre a legnagyobb esély a nyugati-délnyugati tájakon van. Több vármegyére figyelmeztetést is kiadtak. Zivatarok környékén a szél is viharos lehet. Általában 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leire Tíme, folytatjuk a Cannes-i élmények mesélését Rádú Györggyel. Ebben az órában is, közben pedig énekel majd Shakira, jön a Beatrice, a Roxette, és kezdünk a Bengals-zel. Ez vasárnap is a Manic Monday.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tíme, a vendégem pedig ebben az órában is Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatója. A beszélgetést már az elmúlt órában elkezdtük a Cannes-i filmfesztivál kapcsán, ami hát néhány napja ért véget. Gyuri, mondhatjuk, hogy szinte egyenesen onnan érkezett ide hozzánk a stúdióba. Beszéltünk már a fesztivál múltjáról, célkitűzéseiről és a korábbi évtizedek magyar eredményeiről is. Ideje, hogy a néhány napja véget érő 2026-os Cannes-i filmfesztiválról is beszélgessünk, Gyuri.
1: Az idei fesztivál számunkra is izgalmasan kezdődött, mármint az előkészületeit tekintve, mert az utolsó pillanatig azt hittük, hogy restaurált magyar film is lesz a programban, és hát én ezen nagyon sokat dolgozom minden évben, hogy minél több fesztiválra eljussanak a magyar restaurált filmek Magyarországon és külföldön egyaránt, és valóban Cannes az, ami felteszi mindig a koronát ezekre a törekvésekre. Hát három éve zsinórban voltunk a Cannes-i filmfesztiválon, restaurált filmmel, Elek Juditot sikerült elvinni élete utolsó szakaszába, Cannes-ba egy csodálatos filmmel, a Sziget a szárazföldönnel. Szabó Istvánt tudtuk elvinni tavaly a Napfény íze című remek művének a bemutatásával Cannes-ba. Szóval izgultunk nagyon, végül is úgy néz ki, hogy lemaradtunk egy egész picivel, mert a Fast and Furious az most valamilyen gazdasági okok miatt fontosabb volt a fesztiválnak, hogy bemutassák. Mindegy, nem akarok belemenni, kicsit mérges voltam, de ugyanakkor meg azt mondom magamnak, hogy az ember ne legyen terhetetlen, hiszen ugye összesen egy 10-12 filmnek tudnak bemutatást adni, és kapnak a világ minden pontjáról 300-400 ajánlatot, és mi tényleg 2015 óta, hát én ugye 2015-ben vittem magyar filmet először Cannes-ba, akkor még nem filmarchívum igazgatóként, hanem magyar filmörökséget forgalmazó, francia forgalmazóként, és azóta tulajdonképpen egy vagy két olyan év volt, amikor nem sikerült a programba juttatnom magyar filmet, úgyhogy semmi gond, majd jövőre, de ez végül is lehetőséget adott arra, hogy izguljunk még jobban, és csak arra fókuszáljunk, hogy van egy francia film, amit magyar rendezett, igen, és magyar stáb készített. Ez a Moulin című film volt. Ugye Jean Moulin a francia ellenállás nagy legendás szereplője volt, vezetője volt, és egy Klaus Barbie nevű rettenetes mészáros, a gestapó tisztje vallatási sorozatok végére halálra kínoszta ezt az embert, és ez az első olyan film, ami valósághűen próbálja bemutatni az eseményeket, és egy nagyon erős filmalkotás készült, tehát Nemes László elképesztő erejű filmet hozott létre. A Saul fia után azt gondolom, hogy megint egy hatalmas gyomros a nézőnek, ami azért fontos, mert azt gondolom, hogy be kell mutatni azokat a témákat, amik a közelmúltunk, az elmúlt évszázad, tehát a múlt évszázad szörnyűségeit helyezik fókuszba, hogy megismerjük azt, hogy milyen aljas és gonosz tud lenni az ember, és hogy soha ne történhessen újra ilyen, ne fordulhasson elő, és megnéztem ezt a filmet a premier napján. Valóban lehetőségünk volt arra, hogy csokornyakkendős öltönybe, nekem nincs smokingom, egy sima kék zakóban és kék nadrágban és egy kék csokornyakkendőben jelentem meg az eseményen, és hihetetlenül erős hatással volt rám a film. A vetítés után fél óráig kóvályogtam a palota környékén, mire magamhoz tértem. Azért is, mert érzékeny vagyok a történelmünket feldolgozó filmekkel kapcsolatban. Franciaországban éltem sokat, és dolgoztam Franciaországban a filmörökség bemutatásával kapcsolatban, tehát tudom, hogy milyenek azok a filmek, amik a történelmünket mutatják be, és tudom azt, hogy miért fontos, hogy eljussanak a közönséghez, folyamatosan elérhetők legyenek, és ez egy olyan film, azt gondolom, amit meg kell nézni.
0: Nagyon várom, hogy mesélj róla, még akkor is, hogyha valószínűleg nem ez a sztori dobja fel a vasárnap délelőttünket, de ahogy mondtad, vannak dolgok, vannak történetek, történelmi események, amelyekről bármennyire keserűek is, beszélni és tudni kell, és hát pont egy ilyen történetet mond el a Moulin című film is. Folytatjuk Rádúj Györggyel nem sokára itt a Retro Rádióban, most pedig a London Beat felvétele szól, I've been thinking about you, minden idők legnagyobb slágerei között.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rádó György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatója, mondhatjuk szinte egyenesen a néhány napja véget ért Cannes Filmfesztiválról érkezett hozzánk ide a stúdióba. Az idei eseményekről beszélgetünk, és Nemes László legújabb filmjénél, a Mulennél hagytuk abba, amely ugye egy francia film, de az Oscar-díjas Nemes László rendezte. Történelmi sztori a II. Világháború

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A beszélgető partnerem még néhány percre itt a stúdióban, Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatója, akivel a Cannes-i filmfesztiválról beszélgetünk.
1: Egy picit vidámabban fejezzük be ezt a beszélgetést, arra gondoltam, úgyhogy hagyjuk a bulvárt így a végére, jó? Cannes-ról ugye mindenkinek eszébe jut a smokingotok, ami ezek szerint rajtad nem volt, de másokon igen. A nagyon drága ruhák, a csillogás, a sztárok, akik mind megérkeznek ide, mind meg akarják mutatni magukat, akár van filmjük, akár nincs. Ez tényleg így van a közelről is, vagy csak a bulvár sajtóban látjuk ezt?
2: Nézd, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az ember, amikor közel megy ehhez a fesztiválhoz, akkor tulajdonképpen nem változik meg semmi az ő életét tekintve. Én a magyar filmek képviseletében, ebben a nyüzsgésben igyekszem a magyar filmeket a lehető legjobban értékesíteni, a lehető a magyar
1: film. Jó, de akkor is közelebbről látod mindazt, amit mi
2: nem. Igen, van, közelebbről látom, de valójában a napi munkádat végzett. Tehát van egy nagyon érdekes szívása ennek a fesztivál hangulatnak, ami elvarázsol, főleg amikor az ember először van. Nekem ez a 21. Cannes-i filmfesztiválom. Én 2005-ben voltam először, és azóta mindig munka miatt járok vissza. Tehát az én percepcióm, az én megélésem a fesztivállal kapcsolatban kicsit más, mint azoknak, akik a nagy nyüzsgésben vannak benne. De nem szabad elfelejteni, hogy akik a nagy nyüzsgésben vannak benne, és csodálatos ruhaköltöményekben mennek föl a vörös lépcsőn, ők is dolgoznak. Minden egyes ott töltött percet munkával töltenek. Tehát amikor Sharon Stone felmegy a fantasztikus ruhaköltöményébe a vörös lépcsőn, akkor az vagy azt a filmet szolgálja, amiben éppen játszik, vagy a saját maga karrierjét.
1: És ezt
2: sose szabad elfelejteni, hogy ennek, hogy emögött mindig elképesztő erőfeszítések vannak, a színészek vonulása, a róluk készült fotók, ezek mind ennek a gépezetnek a szolgálatában állnak, de ez ettől csodálatos, ettől varázslatos. Tehát tulajdonképpen igen, van a Cannes-i filmfesztiválnak egy privilegizált hangulata, nagyon jó nézni a sztárokat az mindenkinek a televízió képernyőjén, a helyszínen, én magam is sokszor megállok ott az utcán, amikor elmegyek a vörös szőnyeg, a vörös lépcső előtt, és bemondják, hogy most megy föl a, nem tudom, George Clooney, és akkor hirtelen oda tekintek, mert én is
1: meg akarod nézni a George Clooney-t.
2: Igen, úgy tűnik.

0: hogy ott van ez a pasas 100 méterre, akit egyébként meg csak a mozivászonról látok, akkor azért oda nézek. És ennek mondom, van egy tömegvonzása, hihetetlenül felbojdul a város, de ami számomra a legizgalmasabb ebben az egészben, hogy ez a fesztivál hány ezer szakmai szereplőt képes odavonzani. Van egy nyakba akasztós biléta, ami minden, a fesztivál minden vendégének a nyakában lóg, és amikor a városban sétál az ember, akkor tulajdonképpen a helyi lakosság szinte el is tűnik ebben a szakmai közegben, mert mindenhol ilyen fesztivál bilétával a nyakában járó embereket lát az ember, és ezek számszerűen nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Több tízezer, akár százezer ember jelenik meg, miközben Cannes egyébként egy kis tengerparti város, például amikor 49-ben háború után először megrendezték, 47-ben, akkor ez még egy halászvároskának volt tekinthető.
1: Aztán ma nézze meg valaki.
0: És ma nézze meg valaki, hogy mi lett belőle.
1: Hát köszönöm szépen, nekünk akkor is lenyűgöző és csillogás, és köszönöm szépen, hogy meséltél arról, hogy mi minden történik a fesztiválon. Találkozunk hamarosan újra.
0: Köszönöm én is.
1: Rádó György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatója volt a vendégem, itt a Retro Rádióban a Cannes Film Fesztiválról beszélgettünk, most pedig 10 óráig a legnagyobb slágereket játszom önöknek, lényegében megszakítás nélkül, már is a Roxette következik, Joyride, itt a Retro Rádióban. Hello!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a legjobbakat kívánom önöknek egész vasárnapra, kellemes időtöltést gyereknapra, és jó időt, hogyha kirándulnának. Én lassan búcsúzom, mostantól Sztársáv, Várkonyi Attilával, aztán délután Jurásek Balázsé, késő délután Bétóth Lászlói, este pedig a Baházi Csabéé az éter. Hallgassák a Retrót, töltsék kellemesen a vasárnapot, minden jót, Leire Tímát hallották, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Nem csak dalok. Ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Duran Duran 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a Brit Zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon 10-ként, és szerezzen életre szóló élményt a Duran Duran koncerten.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Az utolsó negyed évben már jöhetnek az uniós pénzek. Rekordot döntött az online adóbevallás, zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli esemény miatt nem kellett intézkedniük a mentőknek a budapesti BL döntő idején, ezt az országos mentőszolgálat szóvivője közölte. Györfi Pál elmondta, a mentősök mintegy 40-szer segítettek, rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el. A labdarúgó bajnokok ligája döntőt a PSG nyerte, ezzel megvédte címét az Arsenal ellen. A mérkőzés 11-es párbajjal zárult a Puskás Arénában. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2 millió 700 ezeren módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papír alapon mindössze 14 ezeren adták postára az adóbevallásukat. Robotmacska segíthet a stressz csökkentésében. Japán kutatók fejlesztették ki az eszközt, a valódi cicák dörgölőző mozdulatait utánozza a robot. Az volt a cél, hogy azok is megtapasztalhassák az állatok stresszoldó hatását, akik nem tarthatnak házi kedvencet. Egy tudományos portál a tesztekről is beszámolt, 22 önkéntes próbálta ki a robotot, és valamennyi csoportnál mérhetően csökkent a feszültség szintje. A jövőben terápiás céllal is használhatják a technológiát. Sok napsütésre számíthatunk, délutántól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is előfordulhat, főképp a nyugati-délnyugati területeken. Zivatarok környékén a szél is viharossá fokozódhat. Általában 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Hétfőn változóan felhős napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal és 22-29 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett a várva várt vasárnap. Minden kedves Retro Rádió hallgatónak kívánok nagyon kellemes napot, nagyon kellemes időtöltést. Néhány másodperc és indul a mai sztársát. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Tartsanak velem!

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Első vendégünk a mai sztársában egy olimpiai bajnok. Belőlük azért szerencsére elég sok van ebben az országban. A különlegessége a hölgynek, aki hamarosan megszólal itt a rádióban, hogy eddig riport alanyként járt ide a rádióba, de most már kollégaként tisztelhetjük és köszönhetjük. Risztovévának hívják, ő az, aki hamarosan beszélget velünk itt a Retro Rádióban, és természetesen feltesszük neki a nagy kérdéseket, vajon hogy érzi magát itt a Retro Rádióban, milyen a közeg, hogyan fogadta be őt a Bocskor csapat, illetve milyen volt a hallgatói reakciók első hulláma itt a Retro Rádióban, mikor Évi elkezdte műsorát csinálni, készíteni. Drága Retro Rádió hallgatók, tartsatok velünk, indul a mai sztársát, jó szórakozást kívánok!

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Olyan dolog történik most, amely sokszor megtörtént az elmúlt évtizedekben, mégpedig egy olyan hölgyel készítek interjút, aki aktív sportolóként többször is járt nálam itt a műsorban. Most pedig kolléganőként köszöntöm nagy szeretettel Risztov Éva a vendégem. Szia!
1: Köszönöm a meghívást, szia!
0: Hát Évi, nagyon sok minden történt veled az elmúlt időszakban. Bekerültél az ország legnagyobb rádiójába, a leghallgatottabb műsorban teljes jogú fő műsorvezetőként. Gratulálok ehhez. Örülünk, köszönöm, hogy itt vagy a mi fedélzetünkön, hajónkon. Gyorsan az első kérdés, hogy mennyiben képződik át az a küzdelem, amit te folytattál medencés úszóként, nyílt vízi úszóként, ide a rádióba, mert a személyiség az nyilván nem változik az évekkel, és vélhetően valami hasonló úton mész most is át.
1: Hát igazából a sport és az élet az abszolút párhuzamos, tehát hogyha alázattal csinálsz valamit és kitartóan, én mai napig hiszem, hogy célra vezető, hisz, ahogy elmondtad, itt vagyok most veletek. Ez 6 évvel ezelőtt, ha ezt bárkinek elmondom, akkor valószínűleg nagyot nevet, hogy hát még életedben nem is ültél mikrofon mögött úgy, hogy te kérdezzél valakit. Szóval az életben ugyanúgy elérhet az ember egy olimpiai bajnoki címet, ha ugyanúgy dolgozik érte nap, mint a sportban.
0: Nagyon érdekes ez, amit mondasz egyébként, mert én, amikor a sportról kérdeznek, mindig azt szoktam mondani, hogy nagyjából bármilyen szinten űzöd, ad egy olyan emberi tartást neked, amitől az életben megtaláld a helyed. Gondolom, téged is sokszor hívnak motivációs beszélgetésekre. Mi hangzik el ezzel kapcsolatban?
1: Igazából a motivációs előadásaim pont arról szólnak, hogy van egy kislány, aki megálmodja, hogy olimpiai bajnok lesz, vagy azt szeretne lenni, és akkor 20 év kell hozzá, hogy elérje azt az álmát. És mennyi minden lemondás, és kitartás, és rossz napok, és örömök érnek téged ezen az úton, és hogy bárki végig mehet ezen, bárkivel megtörténhet ugyanez az élet, bármely területén, és azt szeretem az előadásaimban, hogy magukra tudnak ismerni az emberek, hogy nem csak egy olimpiai bajnoki cím, hanem az életben is vannak ilyenek, amikor az ember kitűzhet maga elé valamit, és eléri azt.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Risztov Éva a vendégem. Rögtön visszatérünk.

0: Sziszta Véva, olimpiai bajnok a vendégem itt a Retorádióban. Nem véletlenül tettem ezt hozzá. Ez egy óriási dolog, egy adott pillanatban a világ csúcsán állni. Állt ő egyébként sok egyéb csúcson korábban is, hiszen már 13 évesen megszerezte első felnőtt magyar bajnoki címét. 99-ben 6-szor ünnepeltett magyar bajnoki címet, és sorolhatnám összesen Európa-bajnokság, ifjúsági Európa-bajnokság, sok-sok érem. Tényleg egy hatalmas. Mekkora ez a szekrény egyébként, ami ezt tartalmazza?
1: Nem tudom, mert nem tudom,
0: nincs
1: hol van.
0: Hogy nem tudod?
1: Vagyis valahol van.
0: Az olimpiai aranyat azt csak tudod?
1: Az egy megvan.
0: És a többi?
1: Azok már nincsenek.
0: Miért?
1: Mert az életem egy szakasza lezárult, és nyilván a pincében van lent, egy dobozban van elrakva, nagyon sok dobozról beszélhetünk, de nem már, ők nem az életem olyan részei, hogy nap mint nap lássam. Az olimpiai érmet sem veszem elő, csak nagyon-nagyon ritkán.
0: Évi, volt egy hosszú időszak a te életedben, amit a medencében töltöttél. Volt-e olyan pillanat ebben, ez lehetett egy olyan 15-20 év, így becslésem szerint. Volt-e olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy na, soha többet?
1: Igen, 19 éves voltam, és abba is hagytam 3 évre.
0: És mit csináltál az alatt?
1: Elmentem, és megtanultam az oktatói és edzői papírt, tanultam, tehát nem, amit végeztem, azt most papír alapon is tudtam, hogy kell tanítani gyerekeket úszni, és én elmentem a Dalnyi Tamás úszóiskolába akkor dolgozni, és a Tamás nagyon kedves volt, mert felvett, és én 3 évig ott dolgoztam nála, és akkor kvázi onnan kezdtem el 19 és 22 éves korom között felépíteni az életemet.
0: Mit gondoltál, amikor a 22-höz közeledtél, és mégis visszaszálltál a medencébe, vagy hát képletesen legalábbis?
1: Egy lehetőséget kaptam, amelyben a sportolást és a tanulást össze tudtam kötni. Debrecenben volt ez a lehetőség, és akkor én elmentem. Az egyik fontos része volt számomra nagyon az, hogy van a sportolási lehetőség, és a másik a tanulás. Mert akkor már éreztem 22 évesen, hogy egy OK és oktatói és edzői papírral nem biztos, hogy egy életen át ezt kellene csinálnom, de nem tudtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek.
0: Mit tanultál?
1: Sportszervező, sportmenedzser.
0: Nagyon érdekes ez, amit mondasz, vagy ahogy mondod egészen pontosan, mert kihagyni ennyi évet, 3 év nagyon sok a karrierben, és ráadásul akkor a legjobb az ember. Ugye, jól tudom.
1: Nagyon jól mondod.
0: Pont akkor van a izmai a csúcsán, mentálisan is akkor van a csúcson, tehát tulajdonképpen kihagytál 3 nagyon hasznos évet, de visszaszálltál a medencébe. Amikor elindult ez a második kör, nevezzük így, akkor milyen céllal ugrottál bele először a medencébe?
1: Amikor újra vízbe ugrottam, azt mondtam, hogy olimpiai bajnok leszek.
0: Ebben nem változnak a dolgok. No, hát megvolt a cél. Milyen út vezetett oda?
1: Talán annyiból könnyebb, hogy a magad ura voltál, és a célt azt úgy valósítottad meg, hogy senki nem várt el tőled. És én azt gondoltam, hogy ez az utolsó lehetőséged az életben. Tehát nincs még egy ilyen esély, és tegyünk fel mindent egy lapra, és feltettem.
0: Uh-huh. 2000-ben ugye bekerültél 14 évesen az olimpiai csapatba, Sydneybe, ugye jól emlékszem?
1: Igen.
0: Akkor, amikor visszagondoltál erre a kis 14 éves kislányra, így 22 évesen, milyen esélyt láttál erre az olimpiai bajnoki címre? Mert nyilván 14 évesen is úgy mentél ki.
1: Tehát 22 éves, amikor elkezdtem, és azt mondtam, hogy olimpiai bajnok leszek, nem az volt előttem, hogy azzá válok. Inkább az történt, hogy kaptam egy esélyt, és legyen ugyanaz a cél. És én 2012 előtt egy évvel azt mondtam, hogy olimpiai bajnok lehetek. És 2011 és 12 között én egy éven keresztül adtam magamnak egy ultimátumot, és azt mondtam, legyen bármi, ne egyek egy évig finomat, ne találkozz.
0: Fontos ez az evés, mert nagyon. Hallgattam a műsort, ott is előkerül ez rendszeresen.
1: Ez a világ legfontosabb dolga. Ne találkozok a barátaimmal. Tehát, hogy igazából csak egy év az életedből, 365 nap, lemondás minden olyan dologtól, amit nagyon szeretsz, és hajd meg minden edzésen. Gondoljatok bele, hogy ha most így ezt a történetet visszanézitek, és megéri egy évig?
0: Megérte?
1: Megérte.
0: Nem folytatjuk a beszélgetést. Liszt Szóval a vendégem. Rögtön visszajövünk.

0: 2009-ben visszatér, de nem medencés úszóként, hanem nyíltvízi hosszú táv úszóként. Ez a műfaj nem nagyon létezett korábban, vagy csinálták sokan, de nem volt ez, hogy mondjam, olimpiai szám sem, meg nem nagyon csinálták ezt. Mi volt ebbe számodra vonzó?
1: Hát azért nagyjából semmi.
0: Azon kívül... Ez egy borzasztó sport lehet amúgy, így kívülről nézve legalább.
1: Igen, tehát ez olyan is, ahogy nézitek. Tehát választasz egy olyan sportágat, ami éppen akkor lesz olimpiai sportág. Nem szeretem a nyílt vizet önmagában sem, most már azért merem vállalni, mert nagyon régen nagyon nehéz volt azt mondani, hogy nyílt vízi úszóként te mit nem szeretsz ezen, de hát ebben voltál a legjobb. Mai napig úgy megyek be a tengerbe, hogy leér a lábam.
0: De Évi, ahány úszó itt járt nálam, mert mi ugye laikusok úgy képzeljük, hogy az úszó az úszik, és mindenhol tud úszni.
1: Igen.
0: Ahány úszó itt benn volt, szinte, és erre terelődött a szó, olimpiai világbajnokok tucatjáról beszélünk.
1: Igen.
0: Azt mondták, hogy semmi szín alatt nem szeretnek a folyóban úszni, a tengerben úszni, a tóban úszni. Mi a különbség egy tóban úszni mondjuk, és a medencében úszni?
1: Hát nézd, a tóban egyrésztről az, hogy nem látsz semmit. Tehát egy nagy végtelenségben van, persze ugye tudod, hogy mondjuk körbe, de ugyanúgy a tenger, óceán, tehát vagy egy nagy kékségben, vagy nem látsz semmit, vagy éppen tudod, hogy alattad mit található, annak a félelme azért az emberben ott van. A medencében van egy sáv, van egy csík, van egy pálya, és tudod, hogy 8 vagy 10 vagytok, és nem történik semmi. Itt viszont bármi, hínár, medúza, szél, hóesés, hát hóesés nem, de mondjuk napsütés,
0: van
1: bója,
0: van hóesés.
1: De nagyon sok olyan dolog történhet, amire nem vagy felkészülve a nyílt vízen. És ezt nagyon nehéz gyakorolni, és abban az időben, mikor én űztem ezt, nem is volt lehetőség, hogy én ezt gyakoroljam, tehát nekem a 7.-10 kilométerem volt a londoni.

0: 2009 és 2012 között eltelt szűk 4 esztendő. Ugye 12-ben olimpiai bajnok lett, 10 kilométeres nyíltvízi úszásban Risztov Éva, aki itt ül velünk a stúdióban. Lehet-e megfelelően felkészülni egy feszített víztükrös medencében arra, ami várt téged mondjuk Londonban, vagy szegény úszóinkat mondjuk Párizsban, mert az egy másik történet volt?
1: Nyilván nem. Tehát a válaszom az, hogy nem. Tehát egy steril körülmények között, ahol ugye a feszített víztükör pontos anasz...
0: Meg hogy egyedül vagy. Ott, én úgy látom, megint nem akarok okoskodni, mert ehhez aztán nincs benne labda ebbe a játékba, úgyhogy nem értek hozzá. De azt látom, hogy ez a nyílt vízi úszás, ez egyfajta birkózás is.
1: Hát igen, itt ugye a test-test elleni harc azért van, mert hogy nincsen keretek közé szorítva, tehát egy nyílt tengeren bárki bármerre úszhat, és hogyha például egy hullám úgy jön, hogy az egyik versenyzőt a másikra ráborítja, vagy odatolja mellé, ezt mindenki meg tudja érezni, aki elmegy egy tengerpartra, és érzi, hogy a víznek milyen ereje van. Mi ezzel az erővel is küzdünk, mi az áramlatokkal is küzdünk, és nyilván ott van még az ellenfél, aki ellen is küzdesz. Tehát igen, itt bejön a test-test elleni harc is.
0: Ebben volt neked bármilyen tapasztalatod korábban?
1: Nézd, mindenkivel történik ilyen, és mivel nem sok tapasztalatom volt, tehát a London volt a

0: hetedik után, amíg talán 8-szor úszhattam, mindegyik ilyen döbbenet volt, tudod, ha történt valami, hogy hoppá, megrúgtak, jó, mit csináljak? Vagy lehúzták a sapkát a fejemről, jaj, mi legyen? Tehát nem tudtam annyi mindenhez hozzászokni, mert akkoriban ez a nyílt vízi úszásnak a versenynaptára is olyan volt, hogy nem tudtál hol gyakorolni, és nem is voltak itthon se olyan csapattársaid, mint amit most már látunk, mondjuk egy Rasovszky, Berlend Dávid párosban.
1: Igen, akik húzzák egymást, így van.
0: Ami nagyon jó.
1: Hát nagyon érdekes ez, amit mondasz. Ez ugye 1 óra 57 perc 38,2 másodperc, amiről beszélünk. Ez szűk 2 óra. Mi történik ez alatt? Ez is kiderül mindjárt. Tartsanak velünk!

0: Krisztóf Éva olimpiai bajnok a vendégem itt a Retro Rádióban. 2012-ben egy hosszabb kihagyás után visszatért a vízbe, igen, egy kicsit, igaz, egy kicsit másfajta vízbe, de ott megnyerte az olimpiai aranyérmet. 2 óra. Mi történik abban 2 órában a fejedben? Mert nagy, amit megint csak látunk kívülről, hogy ugyanaz a mozdulattal haladsz előre. Mi játszódik a fejbe?
1: Semmi.
0: Hogy?
1: Nem gondolhatsz semmire. Csak arra, hogy jól vedd a levegőt, behozd az erődet, és megtartsd magadat egyensúlyba. Minden olyan gondolat, ami előjön, például befizettem a gázszámlát, hova tettem a kulcsot, milyen versenyen vagyok, és látom például az 5 karikát, és elkezdesz azon gondolkodni, hogy hoppá, élen vagy, akkor te nyerhetsz. Ezek a gondolatok nem jöhetnek, mert a gondolat, meg az agy használat oxigént veszel a szervezettől, tehát energiát használ el. Ezt úgy értsétek, hogy földi halandóként megértsétek, hogy van olyan, hogy idegesít ugye valami. És elkezded bepörgetni magad. És ugye az, amikor pörgeted magad, tudod, utána fáradt leszel.
0: Meg elveszi a figyelmet attól, amit...
1: Köszönöm szépen, így van. És nagyon fontos volt, úgyhogy meg kellett tartani az egyensúlyt magadban, hogy ne hidd el, hogy olimpiai bajnok lehetsz, ne kezdj el képzelődni rajta, és az, hogy ne törődj azzal, hogy ki milyen ritmusban úszik, te a saját ritmusodat úszd, és talán ez a legnehezebb, hogy ne tedjél fel mindent úgy, hogy egy lapra, hanem abba tedd, amit te tudsz, és te képes vagy. Ne a másikat nézd, és hozzámérd magadat, mert azon lehet egyébként elbukni, ha másokat figyelünk.
0: Amúgy az életben is így van ez. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Nagy bölcsességet mondott Kévi az imént. Én azt hiszem, hogy az az alaptétel, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy az élet a sport leképződése, vagy fordítva, teljesen igaz. Ha elpazaroljuk az időnket arra, hogy másokkal foglalkozunk, nem jut idő arra, hogy a saját előmenetelünkkel, vagy életünkkel, lelkünkkel, családunkkal, szerelmünkkel, bármivel foglalkozzunk. 1 óra 57 perc 38,2 másodperc ez a pontos idő, és ezután kimásztál a partra, és tudatosítottad magadban, hogy megnyerted. Mi volt a film, ami akkor lefutott? Akkor már szabad gondolkodni, ugye?
1: Akkor már szabad gondolkodni. Egy nagyon szerencsés helyzetbe kerültem, mert édesanyám ott ült a lelátón, és amikor becsaptam, és kijöttem a vízből, és megláttam anyukámat, akkor azt kiabáltam neki, hogy ugye anya, láttad?
0: De cuki.
1: És anya látta. És ez nagyon fontos, hogy azért egy szülő életében az, hogy a gyerekkel mi megy keresztül, az hol fájdalmas, hol öröm. És az, hogy a szüleim és a családom mindent megtettek azért, hogy én azt csinálhassam, amit szeretnék. És láttak nagyon-nagyon sokszor sírni, láttak nagyon sokszor megtörni, de támogattak és segítettek. Én szerintem nélkülük semmi nem sikerült volna.
0: Mennyire vagy tehetséges úszó?
1: Hát sem ennyire egyébként, tehát technikám soha nem volt jó.
0: Vízfekvés?
1: Vízfekvésem se volt jó. Széles Sándornak volt erre egy nagyon jó mondata, Isten nyugosztalja, hogy vannak testek, amik úsznak a vízen, és van az Éva. Tehát, hogy, és ezzel így annyira jól elmondta, hogy én küzdök, és inkább én egy nagy küzdő voltam, mint egy iszonyatosan tehetséges gyerek. Én nem gondolom, hogy a tehetség a legfontosabb dolog egy eredményben.
0: Az is tehetség, hogy tudsz küzdeni.
1: Igen,
0: az is. Mai világban szerintem, mai sportban még nagyobb tehetség, mint volt mondjuk 50 év.
1: Igen, de szerintem a szorgalom, a kitartás, az alázat, én talán ezekben vagyok nagyon erős.
0: Erre gondoltam.
1: Mai napig,
0: erre a
1: tehetségre. És ez a nagy tehetségem.
0: Hát... megyünk tovább. Egyébként, hogyha hasonló mondatot kimondott egy világhírű vízilabdázó, aki már sajnos nincs közöttünk, mégpedig az athéni olimpiai győzelem után, én képviseltem akkor a Magyar Rádiót, és abban a riportban mondta ezt a Benedek Tibi ezt a mondatot, hogy az ő igazi tehetsége a szorgalma. Nyilván hosszú keze volt, meg te csomó mindenben tehetséges volt, én nem gondolom, hogy nem lett volna az, de hogy ezt így kimondta, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Innen megyünk tovább, mert hogy ezt a tehetséget és ezt a mentalitást, vagy most tudom, hogy fogalmazzak, ezt a létet, ezt lehet tovább vinni az életbe, hát még nagyon fiatal vagy, és most itt vagy egy nagyon jó helyszínen, szerintem, egy nagyon jó közösségben, hogy innen folytatjuk a beszélgetést, Risto Béva a vendégem, rögtön folytatjuk.

0: szaladt ez az egy óra itt gyorsan a Retro Rádió Társaság című műsorában. Risto Véva még itt ül velünk szemben, kolléganőt látok, csillogó szemű kislányt is láttam sok évvel ezelőtt, aztán láttam egy szomorúbb kislányt, aztán megint egy csillogó szemű kislányt, most egy nőt látok itt magammal szemben, aki a kollégám, ki tényleg a leghallgatottabb magyar műsorban, rádióműsorban műsorvezető. Hogyan értékeled az eddigi munkádat itt?
1: Hát talán nem nekem kell értékelni.
0: De kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod?
1: Én azt mondom, hogy szerintem jól beilleszkedtem a csapatba. Nem, nagyon nehéz tehát nagyon nehéz valaki után jönni. Mindig hozzá hasonlítanak. Pedig még a nem is különbözik. Tehát nagyon fontos, hogy itt aztán még a nemek is megváltoztak. Én nagyon izgultam, és nagyon törekedtem azért, hogy tudjam azt a színvonalat tartani és hozni, amit maga ez a rádió is képvisel, és maga, amit a Gábor is elvár. Úgyhogy én nem tudnám magamat megítélni, és nem is szeretném, de minden nap tanulok, és minden nap fejlődni akarok.
0: Gyurival milyen a viszonyod? Nemrégen hallgattam a reggeli műsorotokat, és volt egy vicces elszólásod azzal kapcsolatban, hogy mondtad, hogy mezei úszás. És Gyuri akkor elkezdett ezen pörögni tovább, hogy milyen ez a mezei úszás, meg milyen jó lehetsz te abban, meg nem tudom, minden. Annyira azt éreztem, hogy ti ketten egy hullámuszon vagytok. Milyen vele a viszonyod?
1: Nagyon jó. Mindenkivel. Vele is. Én tisztában vagyok azzal, hogy mi a csapat szó. Ugye ez a műsor Bocskor Gáborra épül, és itt vagyok én is, itt van a Gyuri is, itt van Anett is, Lacika, Attika, vagy Ati, és mindenki, a teljes rádió. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy rádió mögöttünk együtt csináljuk, és nem lehet olyan kérdés egy reggeli műsorban, hogy ki szeret kit. Szerintem ez nagyon fontos dolog. Te tudtad, hogy hova jössz, és mit válasz. És két dolgot csinált.
0: Ja, megszerethetsz azért közben valakit.
1: De erről beszélek, hogy a szeretni az lehet úgy, hogy a hozzáállásod már olyat, hogy szeretni fogod őket. Függetlenül attól, hogy kiről mit gondolnak és mit mondanak. Ugyanúgy, ahogy ők is ítélkezhettek volna rólam, mert biztos rólam is mondanak csúnyákat, vagy éppen jókat. De én nagyon szeretek ebben a reggeli családban benne lenni.
0: A magyar sport egy leginspirálóbb története, ami az éváé, az olimpiai bajnoki címig vezető út. Tényleg elképesztő, hogy picit valaki végig gondolja, csak azt, amit most elmondtunk, és még nagyon sok mindenről nem beszéltünk, és vagy hát én nem is tudok mindent, de amit tudok, már annak tükrében is el tudom ezt mondani. Úgyhogy én azt kívánom neked, hogy legyen olyan sikeres a rádiós karriered, mint amilyen volt az úszó. Szerintem ezzel jót kívánunk, ugye?
1: Hát ezzel nagyon jót kívántál, és remélem, hogy nagyon sokáig leszünk még kollégák.
0: Isten áldjon. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Elindult a nyár, ezt most már kijelenthetem. A múlt hét végén csodálatos időben közel fél tucat eseményen voltunk csak a szombati és a vasárnapi napon, és ez jött a csütörtök, a szerda és a péntek. 10 különböző rendezvényen volt fergeteg parti vagy valamiféle retro megmozdulás, ahol mi ott lettünk, és köszönöm önöknek, hogy velünk töltötték ezt a hétvégét. Talán a többi esemény közül is kiemelkedett például a plázsos nyitóbulink, ahol a bikini előtt és után volt szerencsém zenélni, és tényleg ezt nagy szerencsének vagy hálával élem meg. Szóval köszönöm, hogy ott lettem, több ezren voltunk, nagyon nagy hangulatban, és utána pedig nem mentek haza a drága jó hallgatók, igaz, másnap nem volt munka, mert ugye ez a pünkös hétfelőtti vasárnap volt, de ott maradtak, bulisztak, ölelkeztünk, énekeltünk, szóval fantasztikus jó buli volt, de jártunk egyébként Tiszavasváriban, csodálatos fogadtatás, Táborfalván, szintén csupa jót tudok mondani. Dunapataljon pedig annyian voltak, hogy volt egy sátor, ahol a retrót előkészítették, és az emberek mondjuk fele nem fért be a sátorba, és körbe táncolták a sátra teljes 360 fokban, és hát örültünk a nyárnak, és örültünk a jó időnek. Most egy picit szomorkássá fog majd válni, de aztán a hétvégére állítólag kitisztul. Tartsanak velünk jön a folytatás itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A gyerekek is szót kaphatnak az oktatást érintő kérdésekben. Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája a fővárosban. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyula következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája Budapesten. A BRFK közösségi oldala szerint 3 garázdaság és 3 előállított zsebtolvaj zavarta a rendet, annak ellenére, hogy több 10 000 szurkoló volt a fővárosban. A Telex azt írja, hogy Párizsban viszont a győzelem szó szerint feltüzelte a drukkereket. Egyes csoportok gyújtogattak és tűzijátékkal lőtték a rendőröket. Könyvgázzal kellett oszlatnia a hatóságnak. Franciaországban mintegy 400 főt állítottak elő a BL döntő után, amit a Paris Saint-Germain nyert meg. Autópályát zártak le a tüntetők Ausztriában. Több ezren vonultak tegnap a Brenner strádára, ami az Alpok egyik legfontosabb összekötő útvonal a Németország és Olaszország között. Az állandó kamion és turista forgalom ellen demonstráltak. A rendőrség már a tüntetés előtt lezárta az utat, ezért nagyobb káosz nem alakult ki. A kérdésben évek óta vita van Ausztria és Németország között. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. 2 hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes és nagyon szép vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak, különös tekintettel a drága jobb főzőtársaimra, akikkel együtt töltjük most már nagyon sok esztendeje itt a Retro Rádióban, korábban más helyeken, a vasárnapunkat, illetve korábban a szombatot.

Örökorát rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Megyünk is tovább, hiszen folytatódik a Sztársáv, a legnagyobb vendégek érkeznek ide hozzánk. Szokták kérdezni, hogy mi alapján választjuk a vendégeket. Hát két választási szempont van. Az egyik, ha valaki valamit ünnepel, vagy valami eseménnyel kapcsolatos, amit én szeretnék megtudni, és természetesen mindig egy beszélgetés kerekedik ebből, vagy pedig, ha valakinek nagy koncertje, vagy valamely meghívása van, amit részben ő szeretne közé tenni, részben pedig olyan művész, akinek sok dalát játszok itt a rádióban, valamiért hozzánk kötődik. Nos, aki most jön, ő több szálon kötődik a Retro Rádióhoz, hiszen itt, amióta megy a rádió, az ő zenéjükből egy olyan 25-30 folyamatosan forog a Retro Rádióban, és ez a legendás zenész, aki nemrégiben egy könyv főszereplője is lett, meg az év koncertjének is főszereplője lett, hiszen a Hungária koncertjét választották az év koncertjének 2025-ben, ugye ez két koncert is volt tulajdonképpen az MVM Domban, és valami csodálatos érzés volt egyébként onnan föntről látni azt a 20 000-es tömeget, ahogy mindenki egyszerre lélegzett, egyszerre táncolt. Én is nagyon hálás vagyok a jó sorsomnak, hogy egy picike, egy morzsányi része lehettem ennek a koncertnek, de a főszereplők természetesen a zenekar tagjai voltak, és közülük is most Novai Gábor tette tiszteletét itt a Retro Rádió, vagy teszi tiszteletét. Hamarosan érkezik, vele kezdődik a beszélgetés, tartsanak velem!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es években. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Fennakor átvágyat hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Mi ez a tánc, fiatalok? Ez a mondat elhangzik bármilyen diszkóban vagy klubban, azonnal tudja mindenki a folytatást.
1: Vagy talán rumba?
0: Vagy talán rumba? Nem. És ezt ugye nyilván egy kicsit olcsó poén is, de a lemezlovasok úgy szokták, hogy talán rumba, akkor lehalkítják, ordítja a tömeg, igen, hogy nem, megint lehalkítják, megint. Hát Novai Gábor a vendégem, aki ennek a dalnak előadója, szerzője is, de még nagyon köszönöm sok másiknak és nagyon sok más zenekaron belül is maradandót alkotott. Szia Nova bács, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szervusztok, szervusztok.
0: Az apropó, hogy meghívtunk, az, hogy már ehhez nem kell apropó neked külön, de most van, mert hogy ezen a címen, Mi ez a tánc, fiatalok, megjelent egy könyv, amely egy riport kötet. Talán emlékeznek hallgatóink, Radnai Péter néhány héttel ezelőtt járt itt, mesélt arról, hogy Liverpoolban beengedték őket a Beatles szentélyébe. No hát ő jegyzi ezt a beszélgetés kötetet tulajdonképpen, melynek főhőse Novai Gábor. Nova bácsi, könyv lettél most már, vagy könyvformában is lehet téged olvasni.
1: Most már elértem mindent.
0: Ez már az örök létedben lettél út. Na, nézzük meg ezt a csodát, ami a te karriered és az életed. Igen. Hogyan indult a kis Novai Gábor az életbe?
1: Hát teljesen hétköznapi módon, kint játszottam az 50-es években még a millpengőkkel, amiket kidobtak tőle az előző.
0: Millió nulla volt, igen, nekem
1: millió,
0: is volt ebből egy millió
1: kötek. Igen, és ezekkel játszottam, és akkor magamba szívtam ott a kiszűrődő dalokat, amiket ott a Perez Prádót játszottak általában, azóta az engedélyezett stílus, amit a kubai zenekar játszott, ugye, mert azok is a szocializmust építették, úgyhogy ez ilyen zenéket hallgattam, meg a Honvágy dalt, amit oly távol van, távol messze van hazám, ezek a dalok voltak, ezek ilyen kicsit amerikai, de amit átengedtek, ugye a politika kompatibilisnek kellett lenni a zenének. Na hát ezeket a zenéket, aztán elmentem egy kicsit zongorázni tanulni.
0: Klasszikus zongorát?
1: Klasszikus zongorát tanultam, és akkor a zongora tanárnő behívta az anyámat, hogy ez a gyerek, ez amit tanul, így Mozart etüdöt, akkor az a következő alkalommal már csinál egy ilyen Mozart etüdszerű zongoradarabot, és azt mondja, hát ez talán lehet, hogy tehetséges ez a gyerek.
0: És aztán ez kiderült később, hogy ez valóban így van, jól sejtette a zongoratanárnő. Igen. Tehát zongora volt az első hangszered, amit?
1: Igen, az volt az első hangszer. Aztán amikor a szomszéd bácsi, a Feri bácsi megmutatta a gitározás szépségeit, mert elhívott az ő lányának a szalagavottójára egy osztályterembe, akkor nekem ott bőgöznöm kellett, és akkor ez a bőgő ez úgy készült, hogy Feri bácsi fogta magát, és egy átfúrta a három ajtós szekrényüknek az alját, és akkor beletett egy mazagot, egy léccel megfeszített, és annak olyan hangja volt, mint a bőgőnek, és én ezzel bőgöztem ezen a szalagavaton, és mindenki oda jött utána, és úgy bántak velem már, mint a lányok, főleg a fiatal lányok jöttek, és azt mondták, hogy jaj, de jó, milyen tehetséges vagy, közben húzogattam egy madzagot.
0: Hát és milyen sokra vitted ezzel a madzag húzogatással. Tartsanak velünk, ez a Retorádió, benne pedig a legenda Novai Gábor a vendégem. Mindjárt folytatjuk.

0: Szóval Gábor a vendégem itt a Retrorádióban, zenész, dalszerző, és a Mi ez a tánc, fiatalok, ez a címe, van alcíma is, Mr. Twist Minister története, ez egy másik Hungária dalban található néhány sor, és bizony Novai Gábor most itt van velünk a Retrorádió stúdiójában, és elérkezünk oda lassan, hogy egy igazi gitár is a kezedbe kerül, bár nyilván megvan a romantikája az ajtófélfából készített hangszernek, de előbb-utóbb azért bizonyára egy igazi gitár is a kezedbe kerül.
1: Na, ezt csak azért mondtam el, hogy a Feri bácsi az gitáros volt, egy zeneakadémiát végzett gitáros, és marha jó hangulatot is tudott mellesleg csinálni, és nekem ez a hangulat nagyon megtetszett, és ugye az élményszerű tanulási módszernek a lényege az, hogy a tanulónak az élményszerűen kell, hogy hasson a zene, és akkor tud igazán jó megtanulni egy hangszeren, és akkor én elkezdtem tanulni gitározni. Először kölcsönkértem Feri bácsi gitárját, és egy héten keresztül megtanultam azokat az akkordokat, amiket abban az időben kellett.
0: Szerzőként is megmutattad már akkor, vagy még csak másoddal? Még nem.
1: Szerzőként akkor nyílt ki a fülem, amikor a Szörényi Levente játszott a kis stadionba egy gitárpárbaj című fesztiválon, ez egy ilyen gitárfesztivál volt a kis stadionban, a 60-as évek elején, és akkor már a Szörényi Brodynak voltak remek szerzeményei, amik ugye számomra abszolút példa ként hatott az összes ilyen Szörényi Brodynóta, és amikor ezt eljátszották a Légy jó kicsit hozzám című dalt, én a koncert után haza rohantam, és elkezdtem írni egy saját dalt, és attól kezdve úgy éreztem, hogy ez nekem kell, hogy menjen, és hogy én is dalokat akarok szerezni, és attól kezdve szereztem is.
0: Szörényi Brody dal főhőse hosszú leveleket írogatott, Novai Gábor pedig dalokat. Tartsanak velünk, innen folytatódik a történet, mindjárt jövünk vissza.

0: Szabai Gábor a vendégem itt a Retro Rádióban. Nyilván voltak az elmúlt évtizedekben kisebb zenekarok, ugye a Generált már az egész ország ismeri, ott már téged is megismerhettek. Voltak-e kisebb, nevezzük amatőr zenekari próbálkozásait?
1: Voltak iskolai zenekar, én adtam a nevet a zenekarnak. Na, Vadóc együttes, Vadóc. Ez azért volt érdekes, hogy mindenkinek ilyen rövid angol neve volt, és én meg magyarul válasz. Tehát én hát egy iskolai zenekarral, nem ilyen Get Note játszottuk, I Can Get Note, ez volt a...
0: Meg mindent, amit hallottatok a Luxemburg rádióban, gondolom.

0: nekem jó dalaim vannak, és hogy ott a Gemininek az kellett akkor, hogy bekerüljön a rádióba, és hogy saját dalokat játszon a klubokba is, és de sajnos, amikor én leszereltem, pont akkor nem vettek be a Geminibe, és ez a Royalban történt, ahol a zenész találkozók voltak általában, és a másik asztalnál ült Várkonyi Mátyás, az ő ZG együttesével, akit én hallottam a katonság alatt a rádióban, és átültem, és azt mondta: Gabi, te nem tudsz eljönni velünk basszushozni a Dunaújvárosba? A jövő héten csütörtökön kezdünk, 4 órát fogunk játszani. Mondom, jó, megtanulom az anyagot.
1: 100 dalt, semmi gond.
0: Nem, semmi gond, megtanultam, és lementünk Dunaújvárosba játszani, és attól kezdve ZG együttes tagja voltam. Igen ám, de a ZG együttesből is Várkonyi Mátyást elvitték katonának egy szép napon. Akkor már, amikor szépen összeállt a zenekar, és már minden egész szépen szállingoztak a lányok a koncertjünkkel. És akkor bevitték katonának, és megint az utcára kerültünk, de hála Istennek Révés Sanyi azt mondta, hogy Gabi, én veled maradok, mert te jó dalokat írsz, én meg jó énekes vagyok, úgyhogy mi leszünk a maga következő együttesnő. És akkor került szenvedtünk a gitárosokkal, mert próbáltunk castingolni egy pár gitárost, aki el tudta játszani a Lehajtott fejjel című dalomat, amit a katonaságnál írta, és aztán a legjobb gitáros az a Karácsony János volt, a James, de ő nem jött el egyedül, csak akkor, hogyha Ákos István, aki az együttes olyan menedzsere volt, akinek volt telefonja egyébként, tehát akkor az nagyon sokat számított, és volt zenekari
1: felszerelése. Vonalas telefonra tessék gondolni, tehát be volt kötve a vonalas telefon a lakásukban.
0: Így van.
1: Hogy világos legyen ez, igen?
0: Ja, bocsánat, persze, hát ezt ki kell fejteni, mert nem tudja a mai fiatal már, hogy ezek hogy mentek régen. Na és akkor ő volt a zenekarvezető, és volt neki egy zenekari felszerelés, akkor ilyen nagy kincs volt
1: hát
0: abban az időben.
1: Az volt a legmenőbb. Hát a biztos zenekari tag lehettél egy ilyennel.
0: Hát persze, nem viccelj. és a dobos is jött velük a Ferm együttesből, és így a ZG és a Ferm fúziójából lett tulajdonképpen a Generál, de akkor még nem volt nevünk, csak volt 2 klubunk. Volt egyik Csepeli klub, az nagyon nagy dolog volt, és a Danúvia volt a másik klubunk Budapesten, Zuglóban. És akkor kellett egy név, és akkor elkezdtünk castingolni egymás között, és akkor a legjobb név a Generál lett.
1: Hát elég jól befutott ez a név, számtalan remek dalt mi is játszunk itt a rádióban, gondoljanak például a Csönges fel hozzám, jó barát. Uh-huh. Aztán volt ennek a zenekarnak egy másod virágzása is, amikor az énekes, ugye ez nagyon ritka dolog, hogy tovább tud menni egy zenekar, úgyhogy énekes cserél.
0: Igen.
1: De ez egy sikeres csere volt. Charlie vette át Révés Sándor szerepétek, ugye elment a Piramisba, és mind a két formáció szerintem remek dalokat alkotott, remek dalokat írtak, Nováék is, Matyi is, és ez a zenekar tényleg beírta magát a magyar rock-pop történetbe. Hamarosan a Hungáriához elérkezünk, szerintem ezt már nagyon sokan várják. Tartsanak velem!

0: Novai Gábor a vendégem itt a Retro Rádióban, és elérkeztünk ahhoz a zenekarhoz, amely tényleg igazán és nagyon beleírta magát a magyar emberek lelkébe, nem is csak a pop történelembe, hanem a magyar emberek lelkébe, és aki ezt kétte, aki ebben kételkedett volna, annak a 90-es évekig kellett várni sajnos, mert akkor állt össze a Hungária együttes, és mindjárt 100 000 nézőt vonzott a Népstadionba, majd néhány évvel később, ha jól számolom, 29 évvel később újra összeállt a zenekar, szintén ugyanazon a helyszínen, bár akkor már másképp hívják a stadiont, hiszen felújított Puskás Ferenc arénában is padalép, hát itt is teltházat csináltak, ha már arra jártak, és aztán még mindig nem nyugodott meg a dolog, mert egy évvel később, tehát tavaly, két MVM dommal, ami közel annyi embert jelentett, mint az előző koncert nézőinek számát. Ez egy nagyon szép szám, és nagyon impresszív. Mi volt szerinted a Hungária titka?
1: Utólag ugye sok mindenki mond mindenféle receptet, hogy ezt hogy kellett ezt megcsinálni, de nem tudtuk előre semmit, csak éreztünk egy olyan, a kornak volt egy kihívása, és ezt valahogy megéreztük. A Hungária hat tagja valahogy elkapta ezt az életérzést, amire nagyon nagy szükség lehetett Magyarországon, és nagyon nagy szükség is volt, mert hatalmas siker robbant be a Hungáriából. A könyvemben egyébként ez a Hungária szakasz, az a Hungáriának a 3 éve, az szinte sokkal több eseményt tartalmaz a könyvben, mint az előző zenekaraim együttvéve.
0: Hát azért ezt el lehet mondani, hogy tényleg sikeres volt a Generális, sikeres volt a Dolly-ról is, de talán a legnagyobb nyomot, igen, hogy összességében a Hungária. De
1: főleg a Hungária rajongóknak.
0: Nem. Nincs olyan házi buli, ahol ne szólna Hungária.
1: Igen.
0: Én ott vagyok tinédzser bulikban is, gimnáziumokban, egyetemeken, főiskolás eseményeken, egészen a nyugdíjas otthonig bezárólag, tényleg mindenfelé kapok meghívást. Nincs olyan buli,
1: ahol, hát te jobban fel tudod mérni,
0: ahol ne szólna a Hungária együttes is.
1: Igen.
0: Tényleg döbbenetes siker és hatalmas élmény mindenkinek. Hát sajnos a Hungária története véget ért.
1: Hát itt véget ért, igen.
0: Az évelején.
1: Sajnos barátom és szerzőtársam hirtelen elhalálozása az mély nyomot hagyott az együttesben is, és már szerintem nem lesz olyan Hungária koncert már soha többé, mint amilyen volt eddig. És valahogy az élet úgy hozta, az élet nagy rendező, mert mi megkaptuk ezt a nagy élményt még, hogy felléphettünk utoljára még együtt, és meg tudtunk csinálni 4 ilyen, vagy 3 ilyen koncertet.
0: Hát ha hozzáveszünk a 90-es évekbelit, akkor négyet. Ezt, ha jól számolom, ez 200 000 ember. Nyilván van átfedés, mert
1: igen, persze.
0: Sokan voltak, akik mindegyiken ott voltak, vagy én ismerek több olyat is, például én.
1: Igen.
0: De most a viccet félretéve tényleg döbbenetes siker és hatalmas öröm, és mindezek Novai Gábor Méz a tánc fiatalok című könyvében olvasható, ennél sokkal több és sokkal részletesebben.
1: Igen.
0: Elérkeztünk a mához, innen folytatjuk, Novai Gábor a vendégem. Rögtön visszat.

0: Úgy szeretnék én lenni a csókirály.
1: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Novai Gábor a vendégem itt a Retro Rádióban. Én nagyon szeretem őt, és egy nagyon impresszív előadó is egyébként. Nyilván a Hungáriában nem volt könnyű kitűnni, mert csupa ilyenek voltak a tagok. Tehát ott volt
2: három olyan erős szólista, a Fenyő, ugye, a Dulli, hát a Dulli is remek, a Szikora is, ugye, kifejezetten előadásra termett egy személyiség volt, és én egyébként, aki néha előrukkoltam ilyen nagy slágerekkel, mint a Casino Twist.
1: Például egy ilyennel, ha már arra jártam.
2: Igen, hogyha már arra jártam. Úgyhogy én is úgy bele szóltam ebbe a sikerbe. De most itt az utolsó három előadáson, a Puskás Stadionban, meg az MVM Dome előadásaiban viszont megmutattam magam, mint szólista is. Előre léptem a basszusgitár mellől, és az első sorba kerültem az említett előadókkal.
1: Érdemes volt kivárni ezeket. Igen.
2: Hát, hogy itt fiatal az ember.
1: Itt volt az ideje, hogy előre lépni.
2: 76-os ugye az élet akkor kezdődik tulajdonképpen.
1: Így van, és Nova előre lépett. Egyébként nagyon nagy sikerrel mennek a szereplései, mert hogy van neki saját zenekara, kik ők?
2: A Marotvik és a Nova Kultúrzenekar az 2003-ban született, és azóta töretlenül lépünk fel, és Marotviki kedvenc énekesemmel az élen, és most én is ugye a Hungária blokkot nyomjuk, és akkor én ott bemutatkozom, mint Hungária.
1: Szól újra, megint szólista.
2: Újra, megint.
1: Első sor. Hát én azt hiszem, hogy ez most már így marad, akármit is csinálsz.
2: Ismét az első sorba kerültem.
1: Egyébként nemrégiben Fóton adta meg a Jóisten, hogy egymás után lehettünk. Először volt a Malotvik és a Nova Kultúrzenekar, utána egy kis fergetek parti.
2: Hát ott is meghallgattad a zenekarunkat. Ez
1: meghallgattam, nagyon
2: jó.
1: És nagyon, ideg tudom mentem, hogy meg tudjam hallgatni.
2: Igen, láttam.
1: És nagyon tetszett, és nagyon szeretlek benneteket. És hát viszi tovább az egyik fárkja, aki viszi tovább a Hungária örökségét, a Hungária dalokat, de van természetesen generál dalokból is néhány a kínálatban, igen. Vannak Dolly-ról dalok is, úgyhogy tényleg egy nagyon színes, és Viki nagyon jó előadó, Nova bácsit nem kell bemutatni. Azt mondd meg nekem, hogy döntöd el, hogy basszusgitáron játszol, vagy nagy bőgön? Egy-egy fellépése.
2: Hát először is a nagybőgő az egy nagyon nehéz hangszer.
1: Már vinni vagy játszani?
2: Játszani is, meg vinni is. Úgyhogy inkább basszusgitározom. Tehát ez egy ilyen kényelmi szempont, tudod, az ember már ebben a korban igazán nem viszi a hátán a bőgőt, inkább egy könnyebb basszusgitározom.
1: Korábban vitted magad?
2: Bizony. Vittük, akkor még nem
1: és
2: volt.
1: És az a ilyen tükrös, mert nem emlékszem egy ilyenre, az honnan került elő?
2: A tükrös bőgő az egy Ripacsok nevezetű film, Sándor Pali filmje volt. Abban szerepelt a Hungária együttes, és ott volt a Bachmann Gábornak a látványterve alapján minden ilyen tükrös volt. Volt egy Volkswagen betükrözve, volt egy bőgő betükrözve, meg azt hiszem volt még egy másik ilyen tükrös rekvizitum, és mi elkértük ezt a tükrös bőgőt, és vittük ki Nyugat-Berlinbe, hát ott csodájára jártak.
1: Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél.
2: Nagyon
1: sok sikert kívánunk a könyvhöz.
2: Köszönjük. És el is olvasod?
1: Hát most kaptam meg, úgyhogy még nem volt módom eddig elolvasni.
2: Gondoltam, hogy nem rögtön olvasod.
1: De nyugodt lehetsz, hogy elfogad. Általában Lenin úgy olvasott, hogy egy oldalt egy szempillantással, nem tudom, hogy ez igaz volt-e, de én nem vagyok ilyen, de ígérem, hogy el fogom olvasni.
2: Köszönöm,
1: hogy
2: eljöttél. Előleg is.
1: Szép vasárnapot.
2: Igen, szia.

Novai Gáborral beszélgettünk itt a Retro Rádióban, és mindig kérdezik drága jó hallgatóink, hogy merre, mikor és hol találkozhatunk. Hát a jövő tele van fellépésekkel. Megyek például Tihanyba, megyek Münchenbe június 5-én, ott két fellépésem is van egymás után. Aztán Békásmegye, Nagykanizsa, Budapest, Margit-sziget kétszer, Kispest. Szóval ez csak az első hétnek a termése. Köszönöm, hogy önökkel, veletek töltetem az időt. A Retro Rádióban pedig folytatódjék a műsor. Tartsatok velünk, jön a harmadik óra mindjárt.

0: Műsorajánló.
1: Nem csak dalok.
2: Nem csak dalok.
1: Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Duran Duran 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a Brit Zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
0: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon tizedikként, és szerezzen életre szóló élményt a Duran Duran koncerten.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ma van a dohányzásmentes világnap. Többeket is kórházba vittek a mentők a BL döntőről, de rendkívüli eset nem volt. Megrémült lovak vágtáztak Róma útjain. Villányi Eszter vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
4: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
3: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva egyébként összesen 91 esetben nyújtottak segítséget és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináléját 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában. Egy rendőr miatt rémültek meg az állatok, az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, írja a Reuters. 35 főképp száron vezetett ló szabadult el, de volt olyan is, amin ültek. Egy 22 éves katona meg is sérült, amikor leesett a nyeregből. A megbokrosodott paripák forgalmas utakon vágtáztak. Hajnalra találták meg az összeset, az egyiket 14 kilométerre a helyszíntől. Napos időnk lesz, délután a Dunántúló jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Ahogy ígértem, elérkezett műsorunk harmadik órája. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Retro Rádió minden hallgatóját. Keressenek bennünket, írjanak nekünk, üzenjenek Facebookon, TikTokon, Instagramon, bár

Ennek a rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Olyan vegyes érzésekkel kezdem ezt a beszélgetést, mert egy emlék, amiről szó lesz, majd ezt kifejtem bővebben, hogy kire és hogyan emlékezünk, sőt azt is elmondom nem sokára, hogy miért voltak bennem vegyes érzelmek következő beszélgetéssel kapcsolatban. Egy biztos, három remek ember érkezik ide a Retrorádió stúdiójában, majd azt is mindjárt elmondom, hogy kik ők, de addig is gondoljunk egy picit arra, hogy amíg itt van velünk valaki, addig kell megbecsülni az ő sorsát, az ő életét, az ő érzéseit, az ő jelenlétét, művészetét. És amikor már elmegy, ahogy például Fenyő Miklós esetében is nagyon sokan említették, hogy miért nem kapott ilyen díjat, olyan díjat, előkerült a Kossuth díj is, sok minden, hát akkor már nem tudjuk ezt pótolni. Mindegy, ez csak egy kis tanúság a jövőt illetően, de maradjanak velünk, hamarosan kezdődik az első délutáni beszélgetés.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon érdekes érzésem van most itt a Retro Rádió stúdiójában, mert emlékezni fogunk valakire, aki nemrég hagyott itt bennünket 25. december 1-én. Egy kiváló színművész, egy kiváló ember. Három úrral ülünk itt a stúdióban, és még sincs bennem az a fajta szomorúság, aminek talán lenni kéne egy ilyen beszélgetés előtt, mert azt érzem, hogy az az ember, akiről fogunk beszélgetni, akkor lenne a legboldogabb, ha mi itt jókat nevetgélnénk a stúdióban, és szeretettel az ő humorérzékéről, humoráról, írásairól, rendezéseiről és színi játékáról beszélgetnénk. Akire emlékezünk, Kálói Molnár Péter, és akikkel emlékezünk, Hajdú Steve, Buda Gábor és Fenyige Péter. Szervusztok, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Szia. Na, mit gondoltok erről, amit itt elmondtam az elején?
2: Hát először én szomorúnak éreztem magam, de valószínű annyi humoros és annyi szívderítő történet és pillanat volt nekem az életemben a Péterrel, hogy nem tudok szomorúan gondolni erre a helyzetre most, hiszen itt él velünk továbbra is. Emlékszem, én körülbelül 14 éves voltam, amikor a Pétert megismertem. Egyidősek voltunk, ő mindig azt mondta, hogy a gimnáziumba először egy évvel járt fölöttem.
0: Ez hol történt?
2: Ez Debrecen az Azadi Endre gimnáziumba, majd kis idő elteltével már 2 évvel járt fölöttem. Ez úgy lehetséges, hogy én megbuktam, de ezt a Péter mindenhol így mondta.
0: És egy úriember vagyok, rá se kérdeztem volna, de ha már így előkerült.
2: Úgyhogy ő mindig ezt mondta, és hát rengeteg történet. Az első együttesünket, több együttesünk volt, az első együttesünknek a neve egy gitárduó volt, Hajduó, az volt a neve, elnézést a ritkább hajú kollégáktól, akik itt vannak a stúdióban. És már akkor saját dalokat énekeltünk, játszottunk, írtunk, és hát hihetetlen öröm és pillanat volt. Ez körülbelül 40 éve történt, és olyan, mintha tegnap lett volna.
0: És azt mondjuk el, hogy az Ady Endre gimnázium Debrecenben a színész vagy a művész gimnázium, tehát van 2 nagy gimnázium, meg néhány egyéb középiskola ott a városban, de akikben bármilyen művészi ambíció van, megpróbálnak az Adiba eljutni, és hát ott végezvén picit könnyebb onnan a színművészetire vagy bárhova máshova tovább menni. Folytatjuk ezt a beszélgetést. Hajdú Steve már elmondta a maga első benyomását erről a mai beszélgetésről, sok mindenről lesz szó, sőt, Péter emlékére egy díj is alakult, vagy alapult, mert pont ez a 3 ember itt velem szemben alapította ezt a díjat, hogy milyen céllal és hogyan, ez is mindjárt kiderül.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Kállai Molnár Péterre emlékezünk itt a Retro Rádióban, Venyige Péterrel, Buda Gáborral és Hajdú Steve-vel. Péter az egyik motorja ennek az egész eseménynek, a díjátadónak, egyáltalán a díj megalapításának, de természetesen mindenki részt vesz ebbe. Neked milyen kapcsolatod, viszonyod van Péterrel?
1: Hát én megmerem kockáztatni, hogy azt mondhatom, hogy barátok voltunk. Én nem ismertem olyan régóta a Pétert, mint a srácok mellettem. Én egy ilyen 5-6-7-8 éve ismertem a Pétert, és a mi kapcsolatunk inkább baráti volt. Volt szakmai is, dolgoztunk együtt, nagyon sokat utaztunk együtt előadásokra, nagyon sok magánbeszélgetésünk volt, és nekem ő barátom volt. Tehát ő mindig itt van velem, mindig nagyon sokszor eszembe jut a mondatai, a gondolatai, a véleményei, és nekem ez egy öröm, hogy ez a dolog, amit itt létrehoztunk a srácokkal, ezt sikerült megvalósítani, és el tudunk jutni odáig, hogy egy Kállai Molnár Péter neve nem múlik a feledésbe.
0: Péterről annyit kell tudni, hogy egy polihisztor, nagyon sok mindent csinál ő is, és egy Don Quixote is, mert minden szélmalmot megpróbál megtámadni, amit meglát és jön vele szembe. Egy ilyen szélmalmos játéka volt a Caravella, az egy nagyon-nagyon szerethető színház volt a saját pénzéből, tehát nem állami pénzből, nem alapítványi pénzből, a saját pénzéből épített egy színházat, épített hozzá mindenféle egyéb kiszolgáló egységeket, és ott koncerteket, színházi előadásokat adott, lépette fel Péter ott.
1: Abszolút, így van, a Rudolf Péterrel voltak együtt a Kövök a zsebben. Előadást hozták el hozzánk, ugye annyit kell tudni, hogy ez egy 650 férőhelyes szabadtéri színház volt fedett nézőtérrel, és amikor a Pétert megkerestem, hogy el tudnak jönni hozzánk egy előadással, és akkor azt mondta, hogy ez nem kérdés, és hát körülbelül 3 nap alatt minden jegyet eladtunk. A Kállai Molnár Péter és a Rudolf Péter az nem volt kérdés.
0: Mondjuk ez nem egy rossz páros. Tartsanak velünk, folytatjuk a beszélgetést. Témánk mi mindig Kállai Molnár Péter. Mindjárt jövünk vissza.

0: Kállai Molnár Péterre emlékezünk, aki egy fantasztikus és nagyon sokrétű, sokszínű ember volt. Ő Medvecsáton született 1970. június 6-án. Színész, szinkronszínész, rendező, zenész, drámaíró, műfordító. Egyébként mindenhol külön szerepel ez a színész, szinkronszínész. Vannak olyan színész kollégák, akik ezt kikérik maguknak, hogy ez nem két szakma. Mások igenis büszkék arra, hogy ők inkább a szinkronban teljesítenek. Így találtam meg több helyen, hogy felolvastam, elnézést kérek. És 1991-ben a Nemzeti Színház, aztán a Víg Színház, két zseniális műhely tulajdonképpen a kiváló előadások mellett, és 1997-től egyik első szabadúszó művésze volt a magyar színházi életnek, színházi társadalomnak. Rendező, zeneszerző, költő, műfordító, szinkronrendező, tehát tényleg ami létezik, mindent elvégzett és csinált. Itt van velünk Buda Gábor, mondtam az ő nevét, mi itt ugye meg lettünk szólítva az imént a frizuránk tekintetében, mert hogy Gáborral ugyanahoz a fodrászhoz járunk, de azt is mondhatnám, hogy nem kapunk hajba a fésűn. Viszont van egy közös emlékünk, csak egy mondattal hadd mondjam el. Engem Gábor megkeresett jó néhány évvel ezelőtt, hogy szeretne egy dal csinálni. Ez lett a Kac-kac, kopasz, kukac, és szerettünk volna azoknak a gyerekeknek üzenni, akik elég sokan vannak, évente több száz, akik valamiféle kemoterápiás kezelésen esnek át, és ennek következtében ugye kihullik a hajuk. És Gábor megkerest, és mondta, hogy hát ő nem meri ezt, meg szerint ezt nem lehet, és erre én mit mondta?
1: Hát azt mondtad, hogy hajrá!
0: Hajrá!
2: Hajrá!
1: Hajrá! Igen, én bizonytalan voltam, mert ez egy nehéz helyzet, és bár mind a ketten tudjuk, mert ugye állandóan egymásra támaszkodunk, amikor arról van szó, hogy segíteni kell a betegsérült vagy fogyatékkal élő gyerekeket, hívjuk egymást folyamatosan, de azért az egy nagy kérdés volt, hogy a kórházban kezelt gyerekekkel
0: kimerjük ezt rakni,
1: mert lehet-e egyáltalán erről dalt írni, vidám dalt, olyat, ami pozitív, megerősítő dal, és azért én akkor már ugye tisztában voltam vele, hogy neked azért nagyon komoly beágyazásod van a különböző kórházakban, ezeken a szinteken, és te valóban téged kérdeztelek meg, és te azt mondtad, hogy figyelj, minden további nélkül, sőt, támogattál, mondtad, hogy forgassunk együtt, úgyhogy nekem azért nagyon fontos pillanat volt az életemben, amikor ez eldőlt.
0: És egyébként az utcán számtalan szó előfordul, hogy átkiabálnak a szomszéd sarokból, vagy a túloldal, hogy kac-kac, kopasz, kukat. Nagyon-nagyon jó, nagyon szerethető videóklip, mindenkinek ajánlom, hogy egy pillantást vessen rá. Neked, Gábor, mert ugye Gábornak a fő csapásvonal az életében, ez az Alma Együttes. Igen. Neki egyébként volt korábban egy nagyon-nagyon nívós latin zenekara, Gábor kiválóan játszik gitáron, gyönyörűen énekel, és nagyon muzikális ember.
1: Köszönöm szépen!
0: Nem így van? Nem így van?
2: Egy latin zenekar volt a Gypsy Kings.
3: Igen. Kár, hogy ott hagytad őket. Nem meri elmondani, mert neki volt vagy.
1: Egyszer elénekeltem a Dushajamba tép a szél című notád, azóta már. Igen.
0: Na hát erre hajazott, amit én mondtam pontosan. Mégpedig az, hogy Gábor az Alma Együttes frontembere, nagyon-nagyon sok fellépéssel és nagy szeretettel a gyerek társadalomtól, és most már az anyukák hozzák a gyerekeket, és már a következő generáció is ott van az Alma Együttes koncertjén, ami kislányunk is hallgatja, és büszkén meséli, hogy apa ott kopaszkodik az utolsó szalmaszába.
1: Kopaszkodik, igen.
0: A videoklipben, ahol beteg gyerekek is vannak, meg sok kopasz ember, és nagyon jó kis aranyos videoklip született belőle. Ti honnan ismertétek Péterrel egymást?
1: Hát ha nem is olyan régóta, mint a Steve, tehát de nem volt régóta diákok, de olyan régóta szerintem senki, csak a testvéreim.
0: Anyuka,
1: igen. Én is nagyon régóta. Tehát a mi barátságunk is 30-valahány éves, tehát elég régi, mondhatom ezt. Gyakorlatilag minket a színház hozott össze korai időszakban, és ez egy ilyen valóban ilyen művészbarátságot, tehát mi állandóan dolgoztunk együtt. Mikor az Alma Együttes 30 évvel ezelőtt létrejött, akkor az első irodalmi műsorunknak, amely Szerelem a bölcsőtől a sírig címet viselte, abban már a Peti játszott, tehát felkértem, hogy mert ugye mi nem zenéltünk gyerekeknek a legelején, ezt kevesen tudják, de azt most itt akkor elmondom. Tehát ez egy irodalmi est volt, és ebben a Peti részt vett, és így tovább, és így tovább. Aztán tőlem kapott olyan ötleteket, impulzusokat, hogy például a Kucó című darabot, azt én mutattam meg neki, a könyvet, amiből aztán tizenvalahány évig a Komédiumban Teltházzal játszotta meg, külföldön játszotta meg, mindenhol játszott, egy monodráma, egy nagyon szép monodráma, amiből mostanra egy film készült, amit kevesen tudnak, hogy gyakorlatilag egy mozifilm, egy bemutatlan mozifilm van a Fiókomban a Petinek a főszereplésével, amit hát szeretnénk majd valamikor megfesztiváloztatni, hiszen annak idején ugye ez volt a célunk, csak aztán ott a Covid meg minden elvitte.
0: Egy kurátor vagy ebben a történetben, úgyhogy még ebben sikerülhet is.
1: Ki tudja, bár ezt nem ezért hoztuk létre, és hát aztán a Peti rengeteg klipünkben, rengeteg produkcióban szerepelt, dalaink vannak a szintén stúdióban, amiben énekelt, létrehoztuk a Védd a Baba Agyat programot, amelynek a Peti volt a hangja, és így tovább, ami ugye a képernyő használat, a túlzott képernyő használatról szól. Úgyhogy a Petivel én nem is tudom, ez olyan régi barátság, és annyi mindent csináltunk együtt, tettünk együtt le az asztalra, és annyi mindenben vett részt a Peti, és ez egy nagyon-nagyon jó barátság volt, nem csak vele, hanem a drága családjával is, úgyhogy én igazából barátként is gondolok rá, nem csak művésztársként.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, és csak néhány előadást hogy említsek ebből a fantasztikus karrierből, páratlan karrierből. Rocky Horror Show, Hamlet, Virágot Argenonnak, Beugró, Üvegtigris, Cimmerferi, Mellékhatás, Keresztanyú, Pepe, Gólkirályság, és messze higgyék el, ez egy pici szelete annak, amit ő csinált, és borzasztó jó humorérzéke volt, és nagyon jól vágott az agya. Tehát ilyen párbeszédek, amik az imént elhangoztak, vele az egész beszélgetés az első perc az utolsóig így zajlott. Tartsanak velünk, rögtön folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Kállai Molnár Péterre emlékezünk három barátjával, három társával, azt hiszem ezt a szót használtam mind a hármatokra, akik nagyon régóta ismerik és nagyon szeretik. Külön megoszlanak itt az élkorok, hogy ki hány éve ismeri, de azért hadd mutassam be vendégemet, Venyige Péter, Buda Gábor és Hajdú Steve. És Steve-nél hagytuk abba, pontosan vele kezdtük, és igen, most vissza is tértünk hozzá. Ez egy ilyen keretes történet, ha jól mondom, de ez
1: jó,
0: te szakmád inkább. Azt mondtad, hogy nagyon sok régi történetetek van.
2: Igen.
0: Ez a 4 vagy 5 évtized, mert kb. Ennyi hát lehet, annyi, amiről én beszélünk most.
2: Igen.
0: Mi az, ami neked a leginkább jellemezte a ti barátságotokat és magát Pétert ebben a, amit a leginkább megmaradt benned?
2: A feltétel nélküli szeretet. Tehát nem volt színészi, diák színjátszóként futottunk össze, és nem volt féltékenység. Bennem kicsi volt, mert az volt bennem, hogy soha nem érem utol ezt a srácot színészetbe, viszont örülök, mert tőle loptam mindent. Az összes dolgot, amit színészetnek hívnak, azt a színészet az a lopás művészete. És én ezt elkezdtem középiskolában.
0: Ezt hogy kell érteni?
2: Hát, hogy kell. Tehát, hogy nézed színészként a kollégáidat, és ami tetszik, egy gesztus, amit a Kállai Ferenc csinál, egy mosoly, ahogy a Törőcsik Mari mosolyog, egy szituáció megoldása, hogy a Kállai Molnár Peti oldotta meg, na én azt rögtön elloptam. Emiatt vettek föl szerintem a főiskolára, mert mindent ő játszott, egy Lomov, együtt játszottunk Csehov leánykérésébe, és én egy az egybe a nagy monológiát, ahogy a Péter mondta, én azt lenyúltam, úgy mondtam el, és fölvettek ezzel. Tehát a Petinek köszönhetem, meg a Steve nevet is, hát ő a keresztapám, mert a középiskolába Steve-nek hívtak, és a Peti már ugye másodéves főiskolás volt, mikor engem fölvettek, ott 3 rosta van, és a Peti az egész főiskolának mondta, jaj, Steve túljutott az első rostán, és akkor a főiskola, hű, de jó, de klassz, egy 3 hét múlva, jaj, gyerekek, Steve túljutott a második rostán, jaj, de jó, mindenki örjöngött, felvételi napján, jaj, gyerekek, Steve fölvették, túljutott a 3. rostán, főiskola örjöng, jaj, de jó, de ki az a Steve?
0: Nagyon-nagyon nagy fiát nyomatott nekem.
3: Addigra már a büfés is ismerte a Steve-et.
0: Mert
3: már nem vették
0: fel. Szólít téged nem Steve-nek bárki is környezetedben?
2: Hát talán a nagyon közeli családtagok, de más nem nagyon.
0: Hát az biztos, hogy Kállai Molnár, láttátok, ez a nevetés, amit most itt tudatok
3: állni. Bemegy a Steve alapba, bemutatkozik, és azt mondja, Hajdú István vagyok, és összesugnak a hátadat, ez nem a Steve.
2: Bemutatkozni Istvánnak is mutatkozott.
0: Én úgy szoktad?
2: Igen.
0: Na hát innen folytatjuk ezt a beszélgetést, mert Péter emlékéhez, személyiségéhez és örökségéhez méltó díjat alapítottatok ti így hárman. És ennek a díjnak hamarosan gazdája lesz, mégpedig 2, majd a részleteket hamarosan elmondjátok, remélem a hallgatóink is velünk maradnak, és egy picit emlékezzünk így magunkban, csak csukjuk be a szemünket, jusson eszünkbe egy üvegtigris jelenet például, vagy bármelyik másik, nem tudom ezeket mosoly nélkül kimondani. Maradjanak velünk, rögtön visszatérünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát nagyon sok cikket ilyenkor átnézünk Rolival, és próbálunk mindent elsajátítani, és mindent elmondani ilyenkor hallgatóinknak, ami lehetetlen, mert csak róla nem lehet mindent elmondani itt pár órába, és utána még itt vannak a vendégeink. Tehát találtam egy nagyon-nagyon jó sort egy leírásban, és szerintem ez mindent elmond róla. Sokoldalúsága, intelligens humora és különleges orgánuma miatt a magyar kulturális élet meghatározó alakjaként emlékeznek rá. Szerintem ez annyira összefoglal mindent, ez nem egy ilyen nagy érzett vagy képzett társítás, de minden esetre szerintem minden benne van. Na meséljetek erről a díjról, kérlek. Ki alapította? Látom, majd hallgatóink is megnézhetik, kint van a Facebookon, ha kinyitják a Retrorádió vagy a DJ Dominik Facebook oldalt, mind a kettőn megtalálják.
1: Alapvetően ez egy alapítvány, Kálói Alapítvány, és a maga a díj neve Kálói Molnár Péter díj. Minden évben két embernek fogja a kuratórium odaítélni. Az egyik egy színművésznő, vagy egy színművész, egy férfi, vagy egy nő, és egy másik pedig egy polihisztor díj, ami egy picit a Péter életútjára hajaszt. Tehát, hogy egy olyan ember fogja ezt megkapni, olyannak fogja a kuratórium odaítélni, akinek az életműve, munkássága majdnem egy vonalon halad a Kálói Molnár Petiével. Tehát író, rendező, zenész, színész, tehát egy sokoldalú személyiség fogja ezt megkapni. Ezt az alapítványt, ezt alapvetően mint elnök én találtam ki, és fölhívtam a barátaimat, hogy...
0: Mennyike Péter beszél egyébként, hogyha esetleg a hangot azonnal
1: igen, nem is fölhívtam a barátaimat, a Szívet és a Gábort, hogy elfogadják a felkérést a kuratóriumba, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagyon nagy öröm volt, és meg kell valljam őszintén, hogy amikor ők igent mondtak, és elmentünk a jogászunkhoz, és az alapító okiratot aláírtuk, kijöttünk, én beültem a kocsiba, és én elérzékenyültem. Uh-huh. Ez nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy két ilyen fantasztikus ember igent mondott erre a dologra. És ez az alapítvány létrejött, és mind a hárman azon dolgozunk, és azon leszünk, hogy az alapítvány megmaradjon. És az alapítvány alapító okirataiba ezeket le is fektettük, hogy mind a hárman azért fogunk dolgozni, hogy ez működjön és életben maradjon.
0: Hát köszönöm szépen. Péter 2025 tavaszán tudta meg, hogy has nem így rákban szenved. A betegség ellenére tovább dolgozott, nem nagyon publikálta ezt egyébként széles körben, barátai tudták, de csinálta, próbált, szinkronizált, és miután ez egy nagyon agresszív és nagyon nagy a mortalitása, december 1-én családja körében elhunyt. Emlékezni fogunk mindig rá, és a temetését egyébként a filmjét is Sírkert művész parcellájában tartották. Rudolf Péter, Gáspár András, Hajdú Steve, és még nagyon sok civil ember, és nagyon sok színész, és nagyon sok társa kísérte az utolsó útjára. Még egy picit maradjanak velünk, most már nem Péterről, hanem az itt lévő vendégekről fogunk néhány mondatot, gondolatot váltani. Remélem önök is velünk tartanak.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. Három remek és igen aktív ember itt a Retrorádió stúdiójában. Az érdekel engem, hogy ki mire készül itt a közeli jövőben. Kezdjük Venyige Péterrel, aki az alapítvány kuratórium elnöke. Neked mi jár a fejedben, mert hogy neked mindig van valami, minden olyan év nincs, hogy te fel ne hívnál engem, hogy csináljunk itt valamit, vagy csináljunk ott valamit. Itt ez az ötlet, ez színház, az zene, az koncert, most mind töröd a fejed.
1: Igen, foglak is hívni.
0: Az
1: idei év nagyon-nagyon-nagyon sűrű. Ugye az Ez tiszta őrület című improvizációs activityt, amit még a Péterrel közösen csináltuk, ugye én találtam ki, én írtam a forgatókönyvét, de ő volt a művészeti vezetője ennek a produkciónak, és ezzel a produkcióval járjuk az országot. Tehát, hogy ez folyamatosan megy, rengeteg előadásunk van lekötve. Hát azt kell mondanom, hogy sztárokkal dolgozunk együtt, és óriási igény van a humorra. Én azt gondolom, hogy amikor az emberek eljönnek egy ilyen előadást megnézni, akkor ütik a combjukat és nevetnek. Úgy mennek haza, hogy elfelejtették a hétköznapokat. És ez a Péternek is, és nekem is nagyon fontos volt, hogy ez abszolút egy olyan előadás, egy olyan produkció legyen. Úgyhogy ezzel megyünk egész nyáron, és már őszre, novemberre, decemberre vannak lekötött előadásaink. Emellett még ugye nagyon sok zenei produkcióval foglalkozom, fesztiválokon dolgozom, rendezvényeken dolgozom, háttérben, és ha minden jól megy, jövő hónapban megnősülök. Tehát, hogy van program, de élünk, és csodás emberekkel vagyok körbevéve, tehát, hogy segítség és támogatás mindig van, mert ezt egyedül ez nem lehet csinálni, ez egy team.
0: Steve?
2: Megmondom nektek őszintén, hogy ez az év, meg a tavalyi év vége, a Péter halála ráébresztett arra, hogy muszáj ennyit rohanni? Kell ennyit rohanni? Értelme van annak, amit csinálunk, hiszen egy idő után ott fekszel a Fiumei úti sírkertbe, és vajon mit gondolhatsz, hogy ezért? És valahogy ez van bennem, hogy egy kicsit a reállás, a pihenés, a meditálás, a gondolkodás, az emlékezés nyarát akarom eltölteni. Lesznek természetesen előadások, de valahogy azt gondolom, hogy az csak úgy megtörténik. A legfontosabb magamnak, meg a környezetemnek az, hogy figyeljünk egymásra, és figyeljünk saját magunkra. Nem lehet ilyen fiatalon itt hagyni ezt a világot.
0: Nem is tudok erre mit mondani.
3: Hát rából. Igen, nehéz, és az az igazság, hogy én nekem is tulajdonképpen most ez az év, ez a Peti emlékét szeretném én is feldolgozni, leginkább amellett, hogy persze nyilván az Almával tesszük a dolgunkat, de amelyeket együtt kezdtünk el, a Véddaba Bajdat programot, amelyről már beszéltem, ez egy nagyon fontos dolog, ezt szeretném kiszélesíteni, országossá tenni. Szeretném azokat a dolgokat, amelyeket a Petivel elkezdtünk, a filmet befejezni, örülnék neki, ha bemutathatnánk. Szeretném a családot segíteni, támogatni mindenféle utom módon a Petinek a hagyatékával kapcsolatban, mert hát ezt mondjuk itt kevesen tudják, de ugye vannak még olyan művészi produkciók, gyerekeknek szóló művészi produkciók is, dalok, amelyeket a Peti elindított velem együtt és az Almával, azokat szeretnénk befejezni, bemutatni, klippet készíteni rá, tehát a Peti tulajdonképpen az ő művészi produktum, amivel dolgoztunk, azokat szeretném kiteljesíteni, szeretném, hogy mindenki lássa, ebben egyetértettünk a teljes családdal, tehát a gyerekeivel is és a párjával is, Ágival, hogy ezeket fejezzük be. Ugye megkérdeztem tőlük, hogy mit szeretnének, mert ez ugye, mivel a Peti már nincs közöttünk, ezért, illetve közöttünk van csak másképp, ezért, hogy mi legyen ezeknek a sorsa, és az teljes család, mindenki azt mondja, hogy mindenféleképpen ők azt szeretnék, hogy a Peti ott legyen a színpadon, foglalkozzunk vele, jelenjen meg, úgyhogy mindenféle olyan produkciókat viszünk színpadra, amelyből természetesen egy részt a alapítvány számlájára be fogunk fizetni a Peti családjának és a Peti emlékének megőrzése céljából, az ő művészeti értékén, hogy örökké éljen és mindenki emlékezze rá, illetve a díjat szeretnénk olyan magas szintre emelni a díjazottakkal együtt, amely méltó társa lesz az összes többi színész és egyéb díjaknak, tehát szeretnénk, hogyha rangot kapna a díj.
0: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagyon szerintem köszönöm. Nagyon fontos az, amit ti csináltok. Sok minden kimaradt ebből a beszélgetésből, akartam a díjakról is beszélni, mert Péternek ez nagy fájdalma volt, hogy nem kapott olyan díjat, ugye?
2: Igen, volt igen. Fiatal színészek, ez a mi generációjában az volt, hogy Jászai díjas, ez volt az álma, hogy szerintem már 17 évesen Jászai díjas volt. Sőt, amikor fölsírhatott a szülőszobába, már arra én megadtam volna neki a Jászai díjat, de ő ezt nem kapta meg, valószínű azért, mert annyi mindent csinált, annyi társulatnál volt, annyi művészeti ágba kipróbálta magát, hogy azt hitték, akik a díjakat odaítélik, hogy neki nem is hiányzik ez. De nagyon hiányzik, de ahogy Őze Lajos mondta, a díjak olyanok, mint a bomba, mindig fölülről jön, és mindig valami hülyét talál el.
1: Igen, és ez abszolút, nagyon sokat beszélgettünk a Péterrel utazás alatt autóban, és ő ezt nagyon sokszor mondta, de ha megengeditek nekem a Gábor monológiára egy picit, hogy nagyon sok mindent csinált a Péter, ha elfogadtok tőlünk, van a birtokunkban igaz nem sok 300 darab legyártott hanghordozó, ez egy CD, és ezt hoztunk nektek ajándékba, egyet-egyet belőle, ezt fogadjátok tőlünk nagyon sok szeretettel. Ez Szkálai Molnár Péter legutolsó albuma, ami sajnos már nem tudott megjelenni, de az alapítvány azon lesz, hogy ez kikerüljön a nagy közönségnek is. Egy fantom, hallgassátok szeretettel.
0: Legyen így, és ígérem hallgatóinknak, hogy jövő héten vasárnap, tehát már az egy hétre eláruljuk, hogy kik kapták a díjat, mert hogy kedden fog kiderülni, kedden kerül nyilvánosságra a díjazottak személye, hogy addig várni kell azoknak, akik nagyon kíváncsiak, de ígérem, hogy jövő héten vasárnap mindezt elmondom. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük.

0: Ez volt a Retro Rádió Starshop című műsorának mai harmadik órája. Buda Gábor, Hajdú Steve és Venyige Péter tették tiszteletüket itt nálunk. Tényleg három kiváló ember, és én azt hiszem, hogy nem csak Kállói Molnár Péter személye köti őket össze, hanem a személyiségük, a vágyaik, az álmaik és a világhoz való hozzáállásuk is nagyon pozitív, és talán ez is egy közös szál hármajuk között. Ígértem önöknek egy beszámolót még. Én Márka nagykövete lettem, de már régóta dolgozunk együtt, csak most már tavaly óta van egy ilyen hivatalos nevem is. Páratlan szülői gálán és az egész mozgalmon sok százezer embert érint egyébként ez a dolog. Van, aki önszántából, van, aki kényszerből, van, aki betegség vagy halál okán kerül abba a helyzetbe, hogy egyedüli szülőként kell nevelnie gyermekét vagy gyermekeit. Ezen a gálán azokat díjazzák, vagy azokkal foglalkozunk, akik a szokásos, és egyébként ezt minden egyedülálló anya és apa, ha úgy neveli a gyermekét, nagyon nagy áldozatot és küzdelmet felvállalva tudja csak megtenni. De hogyha itt több gyerekről van szó, ha valamiért az egyik gyermek vagy több gyermek súlyosan sérült, akár mentálisan vagy testileg, vagy éppen olyan családi helyzet van, hogy a nagymama vagy a nagypapa vagy az édesanya megbetegszik. Szóval az élet olyan forgatókönyveket ír, amiket a legtökéletesebben képzett hollywoodi forgatókönyvírók sem tudnak még sem képzelni. De most itt a Retro Rádióban megyünk tovább, mert azt ígértem, hogy jön hamarosan az utolsó óra. Remélem, azt is együtt töltetjük.
1: Műsorajánló.
2: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a brit zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon 10-ként és szerezzen életre szóló élményt a Durán Durán koncerten.
2: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Jön a Hősképzés Plusz program. Aggasztó az ebola helyzet Kongóban. Villányi Eszter vagyok. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyula következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik, a Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
5: Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
4: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket és szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. Két hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy nagyon várva várt beszélgetés következik nem sokára. Itt a Retro Rádió minden hullámhosszán. Az én gyermekkorom idéződik fel. A fogalmazhatok ilyen nyakatekertet. Tessék csak figyelni.

Rekorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és azt mondtam, hogy gyermekkorom emlékei tolulnak fel, és tolultak fel, amikor készültünk Rolival erre a mai beszélgetésre, ugyanis egy olyan meseíróval, dramaturggal, rendezővel, szerkesztővel, tényleg egy egészen sokszínű hölggyel szeretnék most foglalkozni, aki egész gyermekkorunkat meghatározta, legalábbis mondjuk azt, hogy a 35 pluszosok gyermekkorának, meséinek szinte minden nagyobb alakja, alakítása, története, vagy éppen dramaturgiája az ő nevét és az ő zsenialitását fémjelzi. Bálint Ágnesnek hívják egyébként, róla fogunk beszélgetni hamarosan, lánya, Németh Ágnes elfogadta meghívásunkat, akit egyébként unokája hozott el ide a Retro Rádióba, és nagyon-nagyon várom ezt a beszélgetést, mert szerintem megtudhatunk sok olyan dolgot, amelyeket annak idején a mesét nézve, vagy akár gyermekeinknek, vagy unokáinknak a meséket elmondva, még csak nem is sejtettünk. Tartsanak velünk, indul a beszélgetés!

0: Nukorát Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. Egy legendáról fog szólni a következő óra, Pálint Ágnesről, akit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Számtalan olyan mese és mesehős kötődik hozzá, mint Mazsola, Stádé, Frakkamacskák réme, Kukor és Kotkoda, Futrinka utca, Vízipó, Kuckó, és sorolhatnám hosszasan ezeket a neveket, címeket. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ismerni kell őt, és olyan szerencsénk van, hogy nem túl messze Budapesttől egy nagyon helyes és nagyon szimpatikus településen még egy művöldési ház is viseli az ő nevét. Pálint Ágnes Kulturális Központnak hívják egyébként a helyet, és Vecsés település ad otthont az emlékeknek, mert én úgy látom innen messziről, hogy nagyon szépen őrzik minden hagyományát Pálint Ágnesnek. Lánya ül velem szemben itt a rádióban, Német Ágnes, nagy szeretettel köszöntöm. Miután ő is tévés volt, megengedte, hogy tegeződjünk, ezért tegeződök, szervusz. Hát én azt gondolom, hogy az örökség, amit hordozol, az mindenképpen nagyon fontos, és ami számunkra is nagyon fontos, és ezért találtuk ki ezt a beszélgetést is, hogy megismertessük az emberekkel azt, amit egyébként már véletlenül bizonyos tekintetben ismernek, de szeretnék mögé nézni egy picit a történeteknek. Pálint Ágnes lányának lenni mennyiben segített az életben, vagy mennyire volt teher?
1: Hát ezt még soha senki nem kérdezte, úgyhogy hogy el kell rajta merengenem, hogy mennyivel segített, mennyivel. Teher nem volt, az biztos. Konkrétan segíteni nem segített, viszont abban segített, hogy az ember milyen emberré fejlődött. Mert apám is, ő is elképesztő jó emberek voltak. Persze mindenki ezt mondja a szüleiről, de határozottan ezt tudom állítani. Soha nem akartak nevelni, hanem a példájukkal neveltek. Tehát anyám imádta a természetet, vitte is, ahol alkalma volt rá. Nekünk ezek mind magunktól jönnek most már a családjának, mert átvettük azokat a nézeteket, amiket ők éltek és hangoztattak.
0: Hát akkor térjünk rá az alkotásokra, és térjünk rá azokra a szereplőkre, akiket tényleg az egész ország ismer. Gyerekként, amire vissza tudsz emlékezni, mennyire voltak a ti családotokban bármilyen módon is? Tehát, hogy valamely karakter, akit tényleg az egész ország ismer, én azt érzem, hogy valahol ők ott éltek körülöttetek.
1: Hát gyakorlatilag minden író csak azt tudja írni, ami benne van, tehát a környezetét, a családját, a saját lelki állapotát. Hát így volt ez nálunk is, mert apámat például két formában is megírta. Egyrészt a férje oldala volt a Károly bácsi a Frakból, aki mindig a kertbe, és nem szerette a macskákat annyira, és imádta a kutyát, és folyton elvesztette a metszőollóit, mert ez nálunk is így volt, minden tavasszal csomó rozsdás metszőollót találtunk. Ez volt az ő férje oldala, a Szikár Károly bácsi, és mikor aztán megszületett a lányom és a húgomnak az első lánya, akkor írta a Labda Rózsa című két kis könyvét. Na most abba apám az öreg kutya személyében, a jóságos öreg kutya személyében tűnik föl, mint nagyapa. Aki tényleg ő is olyan volt, hogy mindent megtett az unokákért. 70-valahány éves lehetett, de arra mentem egyszer haza, hogy a fekszik hátán az ágyon, és a lányom ott áll mellette, hogy kibaba vagy, pelenkázlak. és az öreg úr ezt tűrte, mert az unokáért mindent. Na most ez van a Labda Rózsában megírva az öreg kutya formájában.
0: Gyerekként mennyiben jutott el hozzád az ő irodalma? Tehát mennyire olvastál Pálint Ágnest? Az egész ország Pálint Ágnest olvasott, megnézett a tévében, de vajon otthon ez hogy nézett ki?
1: Hát mikor ő elkezdett, már így több mindent alkotott, akkor mi már azt hiszem, minimum felső tagozatosok voltunk, később aztán meg gimisek. De nálunk nem volt az, hogy ő valamiért föl kéne néznünk rá, hogy ő híres ember vagy ilyesmi, akkor abszolút nem volt még ez a sztárolás, mint manapság. Úgyhogy mi természetesnek vettük, hogy a mi anyánk, igen, hát az éjjel-nappal ír, különböző dolgokat írt. Ó, az Erika írógépén, az még most is megvan. Ki is állítottuk az emlékházba, csak aztán egy gyerekcsoportnak sikerült kicsit tönkretenni, eltört belőle egy darab, meg valamelyik gyerek leszerelte egy billentyűjét, na azóta csukva tartjuk, de azért most is megvan.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Pálint Ágnesre emlékezünk, lányával, Német Ágnessel. Tartsanak velem, rögtön visszajövünk.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Készültem erre a mai beszélgetésre, egy érdekességre rábukkantam, hogy nem csak írásban volt ő jó, hanem grafikában is. Ez valahonnan valamelyik felmenőjétől örökölte, vagy ez erről mi kevesebbet tudunk, legalábbis mi hétköznapi halandók.
1: Igen, mert aztán abba hagyta azt a vonalat. Az írást azt határozottan az édesanyjától örökölte. Tehát az én nagymamám az így tudott verseket mondani. Elkezdte akárki akármit mondott neki, rögtön gyönyörű verseket tudott róla írni, meg amúgy is, meg a helyi, akkoriban régen ugye a helyi intelligenciának előadásokat csinált, szerepelt is, meg rendezett is. Szóval nagyon tehetséges hölgy volt, csak hát akkor ugye ezt nem lehetett kibontakoztatni egy házi asszonynak, vagy szóval egy feleségnek. Tehát az megvan, hogy onnan örökölte az írástudását, de hogy rajzolni ki tudott, az nincs a családban, az teljesen magától hozta, hogy úgy mondjam. Úgyhogy őt 15 éves korában el is küldték Bécsbe plakátrajzoló, meg illusztrációt rajzoló tanfolyamra, csak aztán jött az Anschluss, és akkor nem tudta befejezni, hazahozták gyorsan, ijedtük be, és akkor ennek a vonalnak vége lett. Nem is tudom melyiket, a második meseregényét, a Cimborák című meseregényét ő illusztrálta, és talán még a legelején a Szeleburdit is. Aztán kész, és akkor utána abba hagyta ezt a vonalat.
0: Ugye Fanni a modern tündér.
1: Ja, hát ez azt
0: volt,
1: is ő.
0: Igen, azt is ő, és ez volt az első meséje, ha én jól tudom,
1: hát,
0: kronológiailag.
1: Attól függ, hogy nézzük, mert ő már gyakorlatilag 5 éves korában próbálta ontani a meséket, amikor nem tudott írni, akkor van egy kis papírom, amin rajzolva van egy mesécske. Aztán, amint írni tudott, akkor mindig beolvakodott a nagyapám, bank vezető volt, nem tudom pontosan mi a neve, egy takarékpénztár volt, Adonybannak volt ő a vezetője, és ott volt egyetlen egy írógép, szerintem az egész faluban nem volt több, na most oda ő be szokott szökni, és ott írogatta később a dolgait. Mikor 11 éves volt, akkor az egyik meséjét a nagyanyám beküldte a Magyar Úriasszonyok lapjának a gyermek mellékletébe. Ez egy nagyon ügyes ötlet szerintem, hogy ilyen címet adnak egy újságnak, hogy Magyar Úriasszonyok lapja, mert akkor aki járatta, az mind úriasszonynak érezte magát.
0: Igen.
1: És ez volt az első, ami nyomtatásban megjelent. Ez az újság őt aztán úgy sztárolta, mintha egy Andersen lenne szinte. Amúgy ő tényleg, neki őre hatása volt Andersen annak idején. Tehát nagyon, tényleg egy kis sztárt csináltak belőle. És utána 14 éves lehetett körülbelül, amikor megjelent ugyanebbe a labba folytatásokban a Fanni a modern tündér. És aztán 18 éves volt, mikor először könyvalapban megjelent egy meséje.
0: Az elvarázsolt egérkisasszony és a Cimborák.
1: És később a Cimborák, két évvel később.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, ugrunk egyet, nem túl sokat, egy tizen pár évet, és 1958-ba megyünk, a Magyar Televízió megnyílik, és a Magyar Televíziónak hát muszáj volt gyermekmeséket készíteni. Innen folytatjuk a beszélgetést, Bálint Ágnesre emlékezünk itt a Retro Rádióban, Németh Ágnes leánya az ő vendégem.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, Bálint Ágnesre emlékezünk itt a Retro Rádió Sztársáv című műsorában. Németh Ágnes, a kiváló írónő lánya a vendégem, és hát nagyon sok érdekességet tudtunk meg már most is, pedig még egészen fiatal lány képzeletben, ugye, hogy végigmegyünk Bálint Ágnes életútján. Elérkeztünk az 50-es évekhez, hát nem volt egy vidám korszak ez a magyar történelemnek, ezt azért elmondhatjuk. És hát mesére viszont szükség volt, mert a gyerekeknek kellett a mese. Hogyan került ő a magyar televízióba?
1: Hát ő az 50-es években nyilvánvaló, ő is megállt, és nem tudott írni, mert nagyon rossz körülmények között éltek, ki kellett jönniük Pestről Vecsésre, az egy ilyen családi ház volt, több családnak a rokonok közül, mert akkor megpróbáltak gazdálkodni, hogy mákot termesztenek, amiben aztán belepisílt a macska, úgyhogy az se volt jó. Tyúkokat, amiket elvitt a tyúkpest is, vagy minek hívják, disznót akartak, ami Orbáncot kapott, szóval borzasztó nehezen éltek. Apám elvesztette a állását egy időben, akkor ő neki el kellett menni különböző állásokat keresni, titkárnői, meg ilyen gépírónői, ilyesmi állásokat, és malom ellenőr volt, már akkor se volt, a 40-es években se volt munka, tehát ez a jogi diplomájával malom ellenőrnek ment, és még örült, hogy állást kapott. Ez nagyon sok helyen előfordult. Szóval azt akartam mondani, hogy nagyon nehéz volt nekik az 50-es években, még velünk lakott a apámnak két szülője is, akik teljesen magatehetetlenek voltak. Be kellett járni anyámnak vonattal, ami nagyon nem volt könnyű, mert eleve 20 perces gyaloglásra az állomásig, és onnan is aztán lépcsőkön a legelején, meg még a vonat tetején, meg marhavagonokba kellett utazni. Szóval nem volt energiája, tehát ott neki van egy hiátus, kimaradt, amikor nem írt. Na most aztán később, az 50-es évek közepe táján talán elkezdett kis mesécskéket küldeni a gyereklapoknak, mint a Dörmögő Dömötör jutott most eszembe, volt még egy másik is, most az nem tudom mi volt. És ott annak az egyik szerkesztőnője ajánlotta neki, hogy most indul a Magyar Rádiónak egy vadonatúj média ága, a televízió, és ott ajánlotta be, azt hiszem ez a hölgy ajánlotta őt be, hogy esetleg ott ő neki jó. Mert ugye kerestek, a tévé akkor indult volna, és kerestek embereket, akiket fölvegyenek. Úgyhogy 58-tól kezdve ő aztán a televíziónál dolgozott, és imádta.
0: Olyannyira ott dolgozott, hogy nevéhez kötődik a legendás TV Maci, hiszen ő találta ki ezt a figurát, és az esti mese eredeti koncepcióját is ő alkotta meg, vagy az ő vezényletével alkották meg. És én azt gondolom, hogy a magyar televíziózás aranykora, amikor Mazsolát néztek a gyerekek, amikor ugye Mazsola és Tádé, talán sokan emlékeznek rá, talán a Frakka macskák réme, nagyon-nagyon szerettem én, és Kukor és Kotkoda. És ez is érdekes, hogy hány szintje van ennek, mert Kukor és Kotkoda egyébként nem is csak gyerekmese, tehát hogyha ahogy zsémbelnek egymással a benne lévő szárnyasok, teljesen felnőtt karakterek, tehát akik ott benne vannak, ők mind szintén éltek véletlenül Ágnes környezetében is, de a miénkben is, és megjelentek, beszélnek, veszekednek, próbálnak mindig előrébb jutni, aztán nem mindig sikerül, de hogy ők valós húsvér karakterek. De hogyan látod visszatekintve, hogy ezek aztán Vízipó, Kuszkó, és sorolhatnám hosszasan, hogy ezek mit adott Ágnes ebben az első időszakban a magyar televíziózásnak és a magyar gyerekeknek?
1: Hát ezt elég nehéz nekem így visszatekintve megfogalmazni, az biztos, hogy a gyerekműsorok alapjait ő teremtette meg. A Macinál úgy kezdődött, hogy régen, a kezdetben mindig a rádiótól kaptak egy-egy mesét, amit egy valamelyik bemondónő fölolvasott, és akkor ő elkezdett békétlenkedni, hogy végül is ez egy televízió, látvány kellene, nem már olvassuk a mesét, hanem csináljunk valamit, akkor gondolkozott, hogy milyen legyen az a figura, aki ezt levezényli, mert ugye a baba nem lehetett, mert akkor mi van a fiúkkal, és akkor úgy döntött, hogy egy Maci az lányoknak, fiúknak egyáltalán elfogadható. Unisex, igen. És akkor lett a tévé Maci, és aztán szép lassan kialakult, hogy minden mese, esti mese előtt van ez a kis történet. Régen a történeteket aktualizálták is, különböző ünnepek előtt mindig másféle Macit mutattak, stb.
0: És ugye Maci fogat mosott, ez nagyon fontos, példát is mutatott a gyerekeknek, és hát én tisztán emlékszem, hogy amikor megláttam a TV Macit a tévében, akkor tudtam, hogy mindjárt jön a mese,

0: és még millió más félre ugyanúgy áll, hogy tehetségesek mi egymást, de azért otthon nem nagyon akarnak bizonyítani.
1: Meg mindig próbál, nekem olyan emlékem van Kukoriról, hogy ő mindig próbálkozik, tehát ő majd ő megmondja, ugye otthon el kellett adni a nagy menőt, hogy ő majd megy és megoldja a problémákat kopasznyakú barátjával, és hát mindig történt velük valami, és nem úgy sült el a vége, hogy kellett volna. Hát egy másik legendás mesével folytatjuk az emlékezést, remélem velünk tartanak, Bálint Ágnesre emlékszünk egyébként itt a Retorádióban, és ami szerintem nagyon jó, hogy ezek a mesék mind pozitív mesék voltak, és ha már Andersen szóba került, erről is szeretnék egy mondatot ejteni, hamarosan maradjanak velünk.

Andersen már szóba került az imént, de a Grimm testvérek meséire is igaz a következő állítás. Ha felnőttként megnézzük ezeket a meséket, folyton folyik a vér benne, folyton szörnyek vannak benne, halál van benne, ijeszgetés van benne, földön túli dolgok vannak benne. Tessék csak nyugodtan sorra-sorra végignézni bármelyik mesét. Simán egy horrorfilm felvezetése lehetne maga a mese története. És ezek a mesék, amelyeket Ágnesét, ha szólíthatom így ennyi év távlatából Ágnesnek, ő pozitív meséket írt, tehát Mazsola és Tádé kedvesen laktak együtt, mondjuk nem tudtuk, hogy Mazsola, Manócska, ki milyen nemű, meg ilyen, akkor ugye még ezeken nem, a gyereket ez nem foglalkoztat, de nagyon szerettem volna ott lakni a Futringa utcába, erre

0: tisztán emlékszem. A frakban én egy picit a macskák mellett álltam néha, mert úgy éreztem, hogy méltatlanul vannak elnyomásban, és a két macska karakter is annyira emberi, az egyik a naív, rácsodálkozó, a másik pedig az agyafúrt, aki majd ő megmondja, hogy Károly bácsi. És úgy megszólították mindig szegény Károly bácsit, aztán végül mindig a frakkéknak jutott ki a szerencse. Kukorékotkodát már megbeszéltük, és hát a vízipók, erről akartam néhány szót váltani, az pedig egy szocializációról szól, tehát az egy közösség, egy lakóközösség, amely szintén ugyanígy működik egy bérházban vagy egy faluban, hogy megjelennek a vízipókban a különböző karakterek, akik a hétköznapi húsvér emberek, és én azért gondolom, hogy visszatekintve, hogy miért hihetetlen értékes ez az életmű, mert mindezek pozitív megközelítésben veszik elő azt, amirevel a gyermek, később a fiatal felnőtt, és majd a felnőtt találkozik hétről hétre, napról napra. Tehát amikor ő már bekerül a felnőttek világába, tulajdonképpen már megismerkedett egy csomóféle karakterrel, és nem lesz neki új. A számító, a szervilis, tehát mindenféle karakter, aki megjelent. Ezek a mesékben megjelent. A karakterek kiválasztásáról van valami emléked, vagy mesélt édesanyád bármit arról, hogy hogyan fogott neki egy ilyen, mert tulajdonképpen ez egy univerzum, tehát a frak is egy univerzum, a Mazsol és Tádi az végképp, tehát Botrinka utca egy olyan fejlődő utca volt, és tele volt mindenféle jó karakterrel.
1: Nem, érdekes módon erről, ő soha nem beszélt nekünk otthon arról, hogy most mit tervez írni, hanem csak láttuk, hogy megint vitte az írógépét, és akkor kopogott rajta. Ha akartuk, akkor megnéztük, elolvastuk ott helyben, ahogy készültek a dolgok, de nem mesélt róla. Viszont a Futrinka utcáról azt mondta Takács Vera, annak idején a tévénél a kolléganője, hogy az volt az első zappanopera. Még mielőtt elkezdődött volna a Szomszédok, akkor Bálint Ágnes már írt egy úgynevezett szappanoperát a gyerekek számára. És ez tényleg érdekes. És az is érdekes, hogy mindenki nézte akkor. Mert akkor még nem volt, ez az volt a legelső talán, és akkor még nagyon keveseknek volt tévéjük, és nagyon kevés műsor ment a tévébe, azt hiszem talán csak szombaton délután, vagy nem is tudom, vasárnap, napközben semmi adás nem volt. Úgyhogy amikor a Futrinka utca végén volt, mindegyik epizód végén volt egy kérdés, hogy például az egyiknél az, hogy a gyerekek, a ti szüleiteknek honnan van pénze, miből élnek, vagy a másik az, hogy mit gondoltok, ki ette meg a kolbászkerítést, mire az volt az egyik nagy csúcspontja a dolognak, hogy Cica-Mica kolbászkerítését tövig lerágták. És akkor írják a gyerekek, hogy Böbe Baba és Morzsa kutya részére Futrinka utca. Írják egy lapon, hogy láttam, hogy a róka ette meg a kerítést, amit amúgy nem láthatott, mert nem volt bemutatva, de az ő fantáziájában már látta. És ezt a címzés nélkül lapot, hogy Futrinka utca, ezt a posta simán elküldte a tévébe, mert a posta is tudta, hogy az egy tévés darab, és nem kellett keresgélnie, hogy ki lehet az a Morzsa kutya és Böbe Baba. A Mazsolánál onnan tudtuk, hogy miért írta meg, mert mikor 100 éves évfordulóját ünnepeltük, akkor előkerült a rádióból egy riport, ahol el is mondta, hogy ő azért írta meg a Mazsolát, hogy segítsen a akkori fiatal anyáknak, apáknak a gyereknevelésbe. És ezért van az, hogy ő tökéletesen tudta, hogy mit kéne csinálni. Manócska tökéletesen következetes.
0: Manócska cuki.
1: Embertelen módon következetes. Sokan nem is szerették emiatt, mert kicsit talán papírizűre sikerült, mert ő azt próbálta megmondani, hogy milyennek kéne lennünk egy-egy ilyen gyerek krízis szituációba. De hát aztán ő se tudta ezt így megcsinálni, sokkal nagyobb volt benne a szeretet, mint a következetesség, úgyhogy nagyon sokszor mi is a fejére nőttük, hiába tudta pontosan, hogy mit kellett volna csinálni.
0: Volt esténként meseolvasás?
1: Nem volt, mert ahogy mondtam az elején, nem volt rá energiája, meg hát ideje se, mi már általában le is feküdtünk, amikor ő még mindig dolgozott és csinálta a dolgokat. A öreganyám tudott, a nagyanyám tudott nagyon jól mesélni ezeket a bizonyos Grimm meséket. Délelőttük nem engedtük főzni, mert ugye volt még másik négy unokája, és ott ültünk hatan a konyhába, és szívtuk a vérét, hogy meséljen még, mert nem bírtuk abba hagyatni vele.
0: Folytassuk a beszélgetést, mindjárt visszatérünk itt a Retro Rádióban, maradjanak velünk.

0: Önök a Retroedőt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Megpróbálom összefoglalni eddig, amit Bálint Ágnesről megismerhettünk a műsorban. Az karakterek szerethetők, ez mindenképpen. Humor megjelenik, ez szerintem ez is nagyon fontos. Hát mai napig szerintem idézgetik korosztályon béliek, akár a mondjuk a frakból a vicces történeteket, vagy bármely másik meséből, horgász, megmester, és sorolhatnám hosszasan, akik szintén kötődnek Ágneshez. Még egy pillanatra akkor kanyarodjunk vissza a nagy mese történelemre. A külföldi mesékben rengeteg ijesztő, de a magyar népmesékben is egyébként megjelennek ezek az ijesztő karakterek. Én nem is tudok egyetlen negatív karaktert ebben az óriási életműben előhozni, aki tényleg negatív lenne, bántotta volna a másikat, megette volna, megverte volna, amik egyébként más mesékben teljesen szokványosak.
1: Igen, azt azért ő is tudta, hogy mert nagyon jól föl tudta építeni a meséit, és ez is az egyik sikerének a titka a humora és a mese építése mellett, hogy nincs mese negatív karakter nélkül, mert akkor nincs konfliktus. Viszont ő egész életében azt szerette volna, ha a világ egyenes, szép, gömbölyű, mindenki boldog benne, ezért pont nagyon segítőkész ember is volt, ahol tudta, mindig egyengedte ezeket a dolgokat. Hát nyilvánvaló, hogy az ő karakterétől idegen volt, hogy ilyen nagyon drasztikus ellenféleket ábrázoljon, de azért mindegyik könyvében volt, mert hát ugye látjuk a frak meg a macskák között az a kis ellentét, amit azt, de ezek aztán mindig eltűnnek. Mindig
0: meg ezek a végére, viccesek voltak.
1: Egyrészt viccesek voltak, de megvolt azért a konfliktus, megvolt, tehát arra, hogy a mese fölépüljön, arra elég volt. Sokszor viccesek voltak, sokszor nem volt túl erőteljes a konfliktus, és a végén a legtöbbször meg is oldódnak, mert azért a frak is hiába állandóan átverik a macskák, ezt én nem érzem, hogy a macskák voltak nagyon háttérbe szorítva, hát pont ők szövetkeztek mindig frakkal szemben, és próbáltak Károly bácsinál árulkodni, és ilyesmi. Csak mert mondtad az elején, hogy
0: igen,
1: te macskapárti voltál.
0: Én azért gondolt, nem is macskapárti, csak valami, tehát azt éreztem, hogy a nagyobb erő, az hát, a Károly bácsi igen, és a kutyus
1: nagyobb erők, igen.
0: Kettőse.
1: Na de ők voltak a jók, és a macskák idézőelbe, ez a pici rossz, ahol volt, hát az ugye Lukréciából indult
0: igen,
1: ki, hogy
0: igen,
1: mindig szövetkeztek, az ármány, igen, szövetkeztek ellene. Szóval megvolt a negatív figura, gyakorlatilag mindegyikbe, de nekem azt tetszik, hogy a végén mindig ki tudtak egyezni, mint ahogy Frak is kiegyezett a macskákkal, és ott van, volt neki még régen, ami nem nagyon használódik, hogy így mondjam, a Szimatszörény című sorozata, aminek szerintem nem stimmelt a külalakja, ahogy előadták magukat, ilyen szőrbe-bőrbe öltözött állatok, mert amúgy nagyon nagyszerű volt a zenéje, jó volt a története, kicsit felnőttes az is, annak a végén van az a kis végedal, hogy van vau-vau, miau, sose légy szomorú. Abban benne van ez ő kis gicses formában, a Szimatszörénynek megvan a neten, csak nagyon rossz. Nagyon fontos, ami a kis gicses két mondatos szöveget énekelnek végig, de annyira jellemző az anyámra, hogy
0: bár csak olyan világot élnénk, hogy a macska és a kutya kibékül, mert ez nyilván szimbolikus, és sok macska és sok kutya él körülöttünk most is, és egyre kevésbé látszik a békülés iránya.
1: Hát most esetleg talán.
0: Talán, bizakodjunk benne. Egyébként a családi értékek is megjelennek, és a gyermeki kíváncsiság és a fantázia. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Egy nagyon sokszínű, nagyon tehetséges emberről beszélgetünk itt a Retro Rádióban, Bálint Ágnesnek hívják, és nem csak szerzőként, nem csak grafikusként, nem csak íróként, hanem dramaturgként, sőt szerkesztőként is megmutatta zseniét a magyar televízióban. A Vuk, a Pompom meséje, a Nagy Hoho Horgász, Megmester, Magyar Népmesék, Mirmur, itt ugye dramaturgként, ahogy elmondtam, vett részt ezekben a produkciókban, sőt a Garfield magyar szövegének, hogy is mondjam, elkészítésében és magyarításában, mert nyilván születik egy tükörfordítás egy ilyen meséből, és akkor hogy lehet ezt úgy, hogy a magyar gyerekeknek is, és a nyelv is elfogadja, csodálatos ember, és nagyon örülök, hogy eljöttetek, mert hogy itt van az unokája is egyébként Ágnesnek, elkísérte Ágnest, és szeretném ezt megköszönni, hogy itt vannak, itt vagytok. Most már csak az maradt hátra, hogy hol találkozhatunk az ő örökségével. Ugye 2008-ban, 86 éves korában hunyt el, a Farkasréti temetőben nyugszik, és Csukás István mondta a búcsú beszédet a szertartáson. Pecsési otthon egyébként, amely ma Bálint Ágnes emlékházként működik és üzemel, a látogatók megismerhetnek sok mindent ebből az életműből. Hol még, milyen események, ahol megjelenik esetleg valamilyen módon az ő emléke, múltja?
1: Csinálunk most egy olyat, hogy a gyerekekhez mi megyünk ki, tehát nem kell hozzánk eljönni. Az iskolába kimegy, van egy nagyon tehetséges kolléganőnk, és egy ilyen drámapedagógiai dolog, mert manapság megint gond van a neveléssel, ahogy úgy mennek lefele a generációk. Most elég nehéz a gyerekekből kinevelni azt a gyermekkori önzést, amik úgy születnek, tehát mindenkibe az van, mindenki azt hiszi, hogy ő a világ közepe. Aztán ezt szép lassan meg kéne tanulniuk, hogy mégse. És ehhez találtunk ki egy ilyen drámapedagógia játékot, amivel kimegy a kolléganőnk az iskolákba, hogy megkönnyítsük a gyerekeknek, hogy tudnak beilleszkedni a közösségbe, mennyire fontos az indulat nélküli társalgás, és egy csomó ilyen dolog.
0: Ágnes, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy csoda volt ez az utazás, és kívánok neked is jó egészséget, őrizd ezt a kincset, vagy őrizzétek a család ezt a kincset, ezt az örökséget. És én azt látom, hogy a mi 5,5 évesünk is leül, jókat derül a frakka macskák rémén, és el kell juttatni a gyerekekhez ezeket a meséket, és el kell juttatni ezeket az élményeket, emlékeket. Köszönöm szépen.
1: Igen, nagyon köszönjük a szülőknek és a nagyszülőknek, mert valóban ők tudják ezt továbbadni, mert a gyerek magától nem tudja kiválasztani, tehát ha a szülő szerette, akkor ő adja tovább, és ez tényleg nagyon köszönjük nekik. Köszönjük a beszélgetést.
0: Amen. Minden jó. Köszönöm szépen.

0: Ezzel a Retro Rádió mai sztárság című műsora véget ért. Gyermeknap van ma, öleljük meg gyermekünket, akkor is a 60 éves vagy 70, mert hál' Istennek, hogy van, aki megölelje 60 vagy 70 éves gyermekünket, és nyugodtan az unokákat, dédunokákat, mert hogy a gyermeknap mindenki és mindenkinek szól. Odahaza nálunk is egyébként nagy esemény történt, mert hogy Liliennek kiesett a első fogacskája, az alsó egyes, amely egy nagyon sajátos módot választott, mert úgy mozogott, mint a banyafoga, hogy mondták gyerekkoromba, és aztán egyszer csak a kezében landolt Liliennek. Aztán hosszas tárgyalásba bocsátkoztunk a fogtündérrel, mert hogy az volt a deal, vagy azt szerettük volna elérni, ez ott kérése kislányoknak, hogy ne vigye el a fogacskát, de mégis azért ajándékot hozzon, ha már itt jár, mert mégiscsak ezért fogtündér valaki, hogy ajándékot hozzon. No, a fogtündér meghozta az ajándékot, én pedig már az 5. napi fellépések után hajnali 4 körül hazaértem, 4:30-kor kelt a kislányunk, hogy apa, apa, meg anya is, gyorsan felkelt, hogy kelljünk, mert megtalálta az ajándékot. Na, onnantól kezdve nem aludtunk, úgyhogy volt egy 1/2 órás alvásom aznap, és indult a következő hétvége, ami gyönyörűen sikerült, amiért nagyon hálás vagyok. Nagyon sok helyen jártunk megint, 2 csodálatos budapesti Dunaparti rendezvényen, a Margit szigeten, a másik a római parton, mind a kettő ingyenes volt. Sok ember, sok mosoly, jó zenék. Szóval hálás vagyok mindenért, ami ért és érhetett. Köszönöm, hogy velem tartottak, köszönjük Atinak és Olinak, hogy mindent előkészítettek. Elég húzos hét volt ez egyébként a műsor tekintetében is, de vagy a műsorok tekintetében, de ígérem önöknek, hogy itt a Retro Rádióban mindent, de mindent elmondunk önöknek, ami izgalmas. Köszönöm, hogy velem tartottak, búcsúzik a házigazda, Várkony Attila, DJ Dominik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros új burgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Iskolai igazgatókról mondhatnak véleményt a tantestületek, motorosokat ellenőriznek, ma is várják a családokat a gyermeknapra a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskola igazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le. Ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Új helyszínen rendezték meg idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A BL döntőhöz kapcsolódó rendezvények miatt a Városliget helyett a Hajógyári sziget ad otthont Magyarország legnagyobb gyermeknapi eseményének. Ma is változatos programokkal várják a gyerekeket és a családokat, mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke.
8: Mindig a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat támogatjuk elsősorban. Ők szeretnénk nagyon sok programot szervezni. Lesz vidám park, számítógépes sátor, tanítjuk is a játék közben őket, mi a veszély, mi az, ahova jobban oda kell figyelni. Van mindenféle egészségügyi szűrés, de olyan szűrés, ahol nem fáj, fog vizsgálat közben, arcfestés is lesz, vagy lufi hajtogatás. Van egy színpadunk, sokan fellépnek, Dérjelné, Tóth Abigél és Vastag Csaba is.
7: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, másutt száraz idő valószínű. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot kívánok. Gyereknap is van, de kortól függetlenül bárki jól járhat. Mondjuk Durán Durán koncertjegyekkel. Kezdésnek itt lesz Damien Ferenc, a Right Set Fred és a Roxette is. Ez a The Look.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb sláger.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Edda és a Kör. Én azt a verziót preferálom, amikor jó barátok vesznek körbe. Koncertre menni egyedül nem túl nagy buli, éppen ezért kínálok most is páros élményt. Június 28-án egy igazi világsztár csapat, a brit Duran Duran érkezik Budapestre. Jó sokáig koplaltatták a hazai rajongókat, utoljára 14 évvel ezelőtt jártak erre, de nagyon reméljük, hogy most mindent bepótolnak. Ha önök is szeretnének jönni, akkor játszanak velem ezen a délutánon is. Egyébként az énekes Simon Le Bon a brit sajtóban többször is elismeréssel nyilatkozott a 90-es évek brit pop hullámáról. Azt mondta, hogy míg ők a 80-as években, addig ezek a csapatok, mint a Verve vagy az Oasis, 10-15 évvel később voltak képesek stadionokat megtölteni, a Verve énekesét, Richard Ashcroftot pedig a korszak egyik legkarizmatikusabb és legtehetségesebb dalszerző frontemberének nevezte. Ebben van is igazság, de az azért kiegészítésre szorul, hogy a Duran Duran nem csak a 80-as években tudta megtölteni a legnagyobb helyeket, legyen szó Európáról, az Egyesült Államokról, sőt, akár a Távol-Keletről. Most az említett The Verve érkezik, és a Bittersweet Symphony itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Can't Stop the Feeling Justin Timberlake-től. A feeling ma is megvan. Mit szólnak ehhez a vasárnaphoz? Remek idő, nyárias, de nem perzselő. Egyedül az északkeleti sarokban nem optimális most a dolog a gyermeknapi programokhoz, mert ott bizony többfelé eledett az eső, de azért remélem, hogy találnak így is szórakoztató elfoglaltságot. Egyébként országszerte hihetetlenül sok a rendezvény, kisebbeknek, nagyobbaknak egyaránt kínálnak mindenféle mókás, vagy éppen némi tanulással összekötött dolgot, mert ugye szórakozva tanul legjobban az ember életkortól függetlenül. És idén úgy esett, hogy május utolsó vasárnapja pont május utolsó napja is egyben, 31-e van, Angéla és Petronella névnap, a hölgyeknek is sok boldogságot, meg persze minden ma születésnapozónak. A 06-20-22-22-122-esre lehet küldeni SMS-t, tegyék meg, köszöntők, jó kívánságok is beleférnek a legnagyobb slágerek mellett, melyek sorában már is George Michael érkezik, ez a Fate.

0: Because I gotta have faith.
1: Otthon minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, a Kowalski meg a Vegától. Gyorsan ránéztem, hogy milyen helyzet az utakon, és örömmel jelenthetem, hogy gyakorlatilag semmi. Igaz, hogy egy vasárnaphoz képest élénk a forgalom, de balesetről, fennakadásról nem érkezett jelentés. Nagyon bízom benne, hogy így is marad. Most meg jöjjenek a gyerekek és az örök gyerekek kedvencei. Természetesen Bud Spencerről és Terence Hillről van szó. Gyereknapkor is rengeteg csatorna tűzi műsorra a filmjeiket. Én már tegnap is belefutottam az egyik kedvencembe, persze sok van, de a Különben dűbe jövünk azért ott van a top 3-ban, bevallom, ott is ragadtam előtte, mint ahogy mindig. És a filmek dalai, hát azok külön megérnek egy műsort, sőt, aki szeretné ezeket élőben meghallgatni, az ma este is megteheti Budapesten a Belvárosi Fesztiválon, fellép a Spencer Hill Magic Band is, ott is vannak egyébként kifejezetten gyermeknapi programok, szóval érdemes egy sétát tenni, hogyha erre vezet az útjuk. Addig meg benevezünk egy roncsderbire, meg egy sörvirsli versenyre utána, hogy eldöntsük, kié legyen a kis piros kocsi, mert közös járgány meg holtverseny az itt nincs. Ez a Dune Buggy az Oliver Onions-tal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az amerikai Jennifer Rush és a Power of Love a 80-as évek közepéről, amikor Nagy-Britanniában meg olyan csapatok törtek az érre, mint mondjuk a Culture Club vagy a Duran Duran. Az utóbbi mindig képes volt a megújulásra, és most június 28-án újra koncerteznek Budapesten, remélhetőleg önök is ott lesznek.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szervusz, szép jó napot kívánok, Viktor vagyok, játszhatnék esetleg?
0: Természetesen, egy jó megfejtéssel, azzal, hát az a beugró, mit mondjak mást.
2: Igen, az emberek együttes.
0: És melyik a dal?
2: A Mama.
0: Pontosan, Viktor, hát akkor már csak az a kérdésem, hogy kivel mennél a koncertre?
2: Hát az én tündérszerelmemmel tennék.
0: A tündérszerelmedet, hát, akkor vigyed, viheted, mert tiéd a gyeremény, gratulálok!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Duran Duran koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
2: Hú, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hú, bearanyoztad itt a gyereknapot.
0: Hú, a te gyereknapodat, már elmúlt egy ideje.
2: Igen,
0: gyereknapom. Mondtam az előbb is, hogy vannak ilyen örök gyerekek, szerintem mi is közéjük tartozunk, úgyhogy ki jár ez ilyenkor?
2: Vidámak vagyunk, és ez a lényeg. Ugye,
0: így van, a hozzáállás a lényeg. Köszönöm, hogy játszottál, és szép napot, kellemes gyereknapot kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot.
0: Nos, hát akkor ennek szellemében lesznek még ilyen nagyon kellemes slágerek, mint Fenyő Miklóstól a Made in Hungária. És érkezik a Depeche Mode. Enjoy the silence itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Duran Duran 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a brit zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Telefonáljon 10-ként és szerezzen életre szóló élményt a Duran Duran koncerten.
1: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
5: Gyorsan terjed az ebola, magyar sportolók fogtak össze Amerikában, Balatonra indul az ország. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Előnyben a vízparti és fürdővárosok. Tavasszal Budapest bizonyult a legnépszerűbb hazai úti célnak Eger és Pécs előtt. A nyári foglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosok kerültek az érre. Siófok vezeti a listát, de Hajdúszoboszló, Gyula és Balatonfüred is a legkeresettebb helyek között van. A belföldi utazások jelentős része a Balaton térségébe irányul, miközben egyre többen terveznek több napos kikapcsolódást. A szakemberek szerint a rangsor még változhat, mivel továbbra is sokan az indulás előtti napokban döntenek a nyári pihenés helyszínéről. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. Aggasztó ütemben terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Segélyszervezetek szerint a járvány kezdete óta most regisztrálták a legtöbb új megbetegedést rövid idő alatt. Az országban már több mint 1000 gyanús esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 200-at. A szakemberek szerint a vírus egy olyan változata okozza a fertőzéseket, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett oltás vagy célzott kezelés. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hagyományos temetkezési szokások is gyorsíthatják a járvány terjedését. Magyar sportolók összefogásával új közösség jött létre az amerikai egyetemi sportéletben. A kezdeményezést az Egyesült Államokban tanuló magyar magasugró Gábosi Alex indította el azzal a céllal, hogy az NCAA rendszerben versenyző magyar fiatalok kapcsolatot építsenek, segítsék egymást és közösen képviseljék a magyar sportot. A szervezethez több sikeres magyar sportoló és egykori egyetemi versenyző is csatlakozott mentorként, köztük a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdaedző Kemény Dénes és az olimpiai bajnok kalapácsvető Kis Balázs. A cél egy olyan nemzetközi sportolói hálózat kialakítása, amely a pályán és azon kívül is támogatást nyújt a fiataloknak. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, máshogy száraz idő valószínű. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásák Balázs, holnap már június, pontosan 4 hét múlva Budapesten a brit legenda a Durán Durán. Önök is ott lehetnek, ha figyelnek és telefonálnak még ma délután. Aztán itt lesz még velünk Fenyő Miklós, a Depeche Mode és a Man at Work, ez a Down Under.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha van még a világon, a Ladány Mede 27-től. Hát nincs még egy olyan zenekar a világon, mint a Duran Duran, legalábbis abban a tekintetben, hogy az őket körülvevő hisztéria, a Duran Mania a 80-as években tényleg betekedett a Beatles-ével, és a Guinness rekordok könyvébe is bekerültek, mégpedig azért, mert az egyik fellépésük előtt a felajzott rajongó táboruk, különösen a hölgyek, produkálták a világ valahamért leghangosabb koncert előtti alapzaját. Hát én sosem tudtam, hogy ezt egyáltalán valaki méri, de ezek szerint igen. Majd itt Budapesten is megpróbálhatjuk ezt reprodukálni, vagy akár túlszárnyalni, mert június 28-án Simon Le Bonék érkeznek hozzánk, és akár önök is hozzátehetnek a közöshöz, a saját hangukat is bedobhatják, mert önök is ott lehetnek, akár a párjukkal, akár egy kedves jó baráttal, úgyhogy érdemes figyelni. A jó barátok meg már most érkeznek. I'll be there for you, a Rembrandt-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, All Rise a Blue-tól. Gyereknap alkalmából érkeznek üzenetek. Azt írta egy kedves hallgató, üdv Balázs, József Attila egyik versében azt írja, félek a játszani nem tudó embertől. Az én apu

Apukám örök gyerek volt, sokat játszott velünk, nagyon szerettük, sajnos már nincs köztünk. Én meg gondolom, hogy mindig szívesen, nagy szeretettel emlékeztek rá. Aztán szia Balázs, boldog gyereknapot minden gyermeknek, illetve nagyon boldog névnapot az Angéláknak, az én 10 évesem is Angéla, akivel éppen palacsintát sütünk. Az így együtt mindig jó móka, sok boldogságot kívánok én is, palacsintából pedig sosem elég. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és csömört a legnagyobb slágerektől sem szoktunk kapni, most sem tesszük. Tina Turner érkezik már is. The Best!

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Intim Torna Illegális, az Örökké. Egy friss info az utakról, az M1-esen Bicske térségében, a Budapest felé vezető oldalon a terelésben az átterelt sávban két autó ütközött, a 36-os kilométernél útszűkület mellett haladhatnak a járművek, a baleset mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Figyelmesen vezessenek mindenhol, de extra körültekintően a gyereknapi programok, rendezvények környékén, mert ugye mindenki fogja a kicsik kezét, de elég egy óvatlan pillanat, szóval tényleg ezeken a helyeken, ahogy szokták mondani, gyökkettővel inkább. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk. Délelőtt én is voltam egy gyereknapozni, és kipróbáltam egy ilyen kajakozós edzőgépet, ami már virtuális valóság élménnyel volt összekötve, úgyhogy menekültem a cápa elől, természetesen elkapott, de ez volt az úgynevezett túlélő mód, úgyhogy ebbe kapcsolunk Survivor módba Gloria Gaynorral is. I Will Survive itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, egy érzelmes és elgondolkodtató darab, Talita Tikarántól Twist in My Sobriety. Egy koncertre a nagy bulizások mellett ilyen pillanatok is kellenek, és ilyenre számíthatunk azért természetesen a Durán Durán június 28-i budapesti fellépésén is, amire 14 év kihagyás után kerül sor újra.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia Balázs, Réka vagyok.
0: Szia kedves Réka, honnan telefonálsz?
2: Gödöllőről.
0: Idő nálatok is fantasztikus.
2: Tökéletesen jó.
0: Gyereknapozni voltatok valahol?
2: Tegnap voltunk.
0: Jó, hogy nálatok már tegnap megkezdődött. Milyen jó.
2: Igen.
0: És kivel voltatok?
2: Hát így a családdal, a férjem meg a két gyerkőtön.
0: És volt valami jó mókás program, vagy kipróbáltak valami érdekeset?
2: Hát úgy nem, inkább a repülőket megnéztük.
0: Ja, hogy azt? Ó, hát persze, Gödöl. Jó, oké. De akkor nektek is legyen valami, június 28-án lehetne a ti napotok is, hogyha mondasz nekem egy jó megfejtést.
2: Falco, Vienna, Holling.
0: Így van. Feltárcsázzuk Bécset, te meg engem tárcsáztál.
2: Igen.
0: És ennek meg is van az eredménye. Gratulálok, tiéd a nyeremény!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Durán Durán koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
0: Valaki nagyot huhogott ott a háttérben, ki volt az?
2: Édesanyám.
0: Csókoltatom minden is, jó hangja van. Mehetne ő is énekelni. Na, köszönöm, hogy játszottál velem, és még szép napot kívánok nektek.
2: Köszönjük nektek is.
0: Öröm újjongásra, remélem, hogy lesz oka a következő órában is valakinek, és mellé hozok egy kis balatoni lázat. És jön az OMD! Ez a Pandora's Box itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a brit zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon 10-ként és szerezzen életre szóló élményt a Durán Durán koncerten.
1: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Tilos tüzet gyújtani, még mindig sok a dohányos. 50 éves az első tökéletes tornász tízes. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, az intézkedést a tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és a külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közútmenti fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem megengedett. A dohányzás még mindig az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat. Hívja fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem. Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15-24 évesek között pedig csaknem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Az e-cigaretta használata is terjed. Egy felmérés szerint a középiskolások több mint harmada kipróbálta, vagy használja ezeket a termékeket. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a dohányzásnak nincs biztonságos formája, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül javíthatja az egészségi állapotot, és csökkentheti a súlyos betegségek kockázatát. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, még mintegy 2.700.000 módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papír alapon mindössze 14.000-en adták postára az adóbevallásukat. A legmagasabb román állami kitüntetéssel ismerték el a legendás tornásznőt, Nadia Comăneci-t. Az ötszörös olimpiai bajnok sportoló 50 évvel ezelőtt írta be magát a sporttörténelembe, amikor a montreali olimpián elsőként kapott tökéletes 10 pontos értékelést. A román államfő szerint példája mai sportolók generációit inspirálja, és bizonyítja, hogy a tehetség mellett a kitartó munka vezet a sikerhez. A jelenleg az Egyesült Államokban élő egykori tornász ma is aktívan népszerűsíti a sportot, és részt vesz jótékonysági programokban. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, másút száraz idő valószínű. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, mivel holnap már június, jöhet a balatoni láz a Forev Clubtól, aztán jönnek a Durán Durán koncertjegyek is még, ezeket simán megnyerhetik. Kezdéstek meg villanjon a Tigris szeme, ez a Survivor-tól, az Eye of the Tiger.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Porsche meg a szerelem ellen nem is lenne kifogása az embernek, a tempóval azért csak csínyán. De egy vasárnapi kabriós utazás közben még az sem baj, ha a hölgyek haját összeborzolja a szél, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem vennék zokon, vagy ilyenkor olyan kendőt kell felkötni, amilyet annó Sophia Loren meg Audrey Hepburn szokott, vagy a lányok a James Bond filmekben. A 80-as évek egyik igen meglepő húzása volt, hogy a Duran Duran kapta meg a Halálvágta, a View to Kill című film főcímdalának lehetőségét, amire egyébként egyáltalán nem is kérték fel őket. Történt, hogy John Taylor, a basszusgitáros, nagy James Bond rajongó volt, és egy Londonban rendezett partin meglátta a Bond filmek mindenható producerét, Albert Broccolit, erőt merített néhány gin tonicból, és odament hozzá, megkérdezte, hogy na mikor fogsz végre valaki normálisat felkérni, hogy megírja az egyik főcímdalodat, és Broccoli ahelyett, hogy elhajtotta volna a pimasz fiatalembert, tetszett neki ez a laza merészség, és visszakérdezett, hogy miért, talán te fogod megírni a következőt? Taylor persze igent mondott, másnap már tárgyaltak is, és megkezdődött a közös munka, ami ugyan hozott rengeteg feszültséget is, de az a helyzet, hogy a View to Kill az egyetlen olyan Bond dal, ami listavezető tudott lenni Amerikában. Én azt gondolom, hogy enélkül sem mehet majd le a június 28-i budapesti koncert, és önöket is szívesen elviszem, ha velem játszanak. Persze nálunk is jönnek sorban a nagy ágyúk, a Queen-től a Radio Gaga, és mivel holnap hivatalosan is megkezdődik a nyár vagy naptár szerint, Joe Cocker is énekel Summer in the City.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Britney Spears, Oops, I Did It Again. Egy gyors kitekintés az utakra, a 45-ösön Szentes közelében három autó ütközött, a 26-os kilométernél teljes útzárat vezettek be, kerülni a település önkormányzati útjain lehet. Aztán SMS-ben is elküldte több hallgató, hogy baleset az M1-esen Bicske térségében, a Budapest felé vezető oldalon a terelésben, az átterelt sávban ütközött két autó, a 36-os kilométernél útszűkület mellett lehet haladni. A baleset mögött lassulás, torlódás alakult ki. Figyelmesen vezessenek. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Más jellegű üzenetek is érkeznek ide. Sziasztok, szép napot mindenkinek! Én nagyon boldog gyermeknapot szeretnék kívánni minden gyereknek, legelső sorban az én kicsi Emíliámnak, akinek ma van az első gyereknapja. Üzenem, hogy nagyon szeretem, és mindig mellette leszek. Nádasdi Angélának kíván nagyon boldog névnapot a lánya Kitti, a veje Dani és az unokák Marci és Bence. Zsolti meg azt írta, hogy ők a Dunaparton lógatják a botot, kapás ugyan nincs, de a hangulat remek. Oda se neki, majd fogtok valamit legközelebb, gondolom lesz rá még alkalom a nyár folyamán. A Pointer Sisters-el megyünk tovább most itt a Retro Rádióban. I'm so excited!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Spin Doctors és a Two Princes. Most nem két herceget keresek, hanem egy nyertest, aki majd másodmagával megy el a Durán Durán koncertre. Egészen elképesztő lehetőség ezen a hétvégén.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Halló, jó napot kívánok! Jaj, de örülök! Albert Irsáról vagyok, Judit.
0: Kedves Judit, akkor már mindent tudok, csak azt nem, hogy miért telefonál?
2: Hát szeretnék a Durán Durán együttesnek a koncertjére egy ajándékba, mert a fiaméknak lenne, és nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencei.
0: Fú, akkor én nagyon drukkolok önnek, csak mondjon nekem egy jó megfejtést.
2: A megfejtés csak azért is szerelem. Az első emelet.
0: Igen, még mielőtt meg kellene kérdeznem, hogy melyik zenekar, de ez így fantasztikus. Igen. És akkor cserébe meg, hát valami tényleg jár. Mutatom is a nyereményt, gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagy lesz az öröm.
3: Gratulálunk. Az önnyereménye egy városbelépő a Durán Durán koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
0: Hát itt van, tessék, parancsolni, lehet
2: jaj,
0: vinni.
2: Jaj, de nagyon szépen köszönöm. Úristen, sokat próbálkoztam, de nagyon nagy lesz az öröm. Köszönöm szépen.
0: Nem gondolta meg magát? Nem tartja meg mégis saját magának?
2: Nem, mert én tudom, hogy ez milyen nagy örömet okoz, és...
0: Persze, viccelek.
2: Igen, igen.
0: Jó, hát nagy szeretettel várjuk a kedves fiát és a párját, úgyhogy ez óriási buli lesz.
2: Nagy öröm
0: már most
2: lesz,
0: mondom
2: mindjárt
0: előre.
2: Mondom neki. Na,
0: mondja is,
2: szépen.
0: Mondja is.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is, és ilyen nagy örömöt megpróbálok másnak is okozni majd a következő órában, miközben pörgetem a legnagyobb slágereket.
4: Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem.
0: A Republik után pedig jöhet egy kis happiness. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Pharrell Williams-el, tartsanak velem!
3: Műsorajánló.
1: Nem csak dalok. Ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Durán Durán 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a brit zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon tizedikként, és szerezzen életre szóló élményt a Durán Durán koncerten.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Normális sugárzási értékeket mértek a zaporozsiai atomerőműnél. Zivatarokra figyelmeztetnek a nyugati ország részben. Közel voltak a dobogóhoz a magyar ritmikus gimnasztikázók. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet a nyugati ország részben. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyére elsőfokú sárga riasztást adtak ki. A zivatarokat erős, akár 75 km/h széllökések. Intenzív csapadék és kisebb méretű jég is kísérheti. Továbbra is normális a sugárzási helyzet a zaporozsiai atomerőmű környezetében. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői a helyszínen végzett mérések alapján azt közölték, hogy sem az erőmű területén, sem annak közvetlen közelében nem észleltek a megszokottól eltérő sugárzási értékeket. Szombaton egy drón csapódott a zaporozsiai atomerőműbe. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
12: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
11: Negyedik lett a magyar együttes kézisár csapat Bulgáriában. A Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa bajnokságon az Urbán Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Greg Fruzsina és Horváth Boglárka alkotta válogatott. 5 labdával jutott a fináléba, miután a selejtezőben a 6. legjobb pontszámmal zárt. A csapat a döntőben aztán javítani tudott, és végül megszerezte a 4. helyet. Adta hírül a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség. Spanyolország lett az Európa bajnok, megelőzve a dobogón Fehér Oroszországot és Izraelt. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lazára vesszük ezt az órát, azért figyelni továbbra is ajánlatos, ha jönnének a Durán Durán koncertre. De jó tempóban végiggurulunk a 67-es úton, jön még az R.E.M. és Bobby McFerrin énekel, fütyül, dübök, csettinget, Don't Worry.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Vénusz és a Kockahas. Akinek van ilyenje, az idén is megmutathatja a strandon, de júniusban más program is várható szerencsére. 28-án érkezik Budapestre a Durán Durán, akik a 80-as években teljesen felforgatták a brit popzene világát. Például ott volt az a sztori, hogy 81-ben a Girls on Film című dalukhoz egy nagyon merész videoklipet forgattak, melyben hiányosan öltözött modellek sárbirkóztak egymással. A BBC persze azonnal le is tiltotta a képsorokat. A botrány kellős közepén meg kiderült, hogy Diana hercegnőnek ez a kedvence, és miután a király udvarból kiszivárgott, hogy Diana a palotában rendszeresen videón nézi a klipet, a tévécsatornák elkezdték játszani. Igaz, készítettek belőle egy kicsit cenzúrázottabb változatot, de éjjel-nappal ment, és hát hogy lehetett volna sikertelen az a banda, amelyikért még maga a hercegnő is oda van. Hát mi is nagyon szeretjük őket, és most is fantasztikus zenészek, igazi világsztárok, úgyhogy érdemes őket megnézni, meghallgatni. Jöjjenek el önök is, játszanak velem a páros jegyekért, és hát leginkább az életre szóló élményért. Aztán elugrunk még gyorsan Bangkokba, Murray Head-del, és a Fornon Blanc is érkezik, ez a What's Up?

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Pink és a So What. Mondanám, hogy mindenhol zavartalan már a napsütés, de most meg a nyugati határvidéken kezdett rá rendesen. Záporok, helyenként heves zivatarok, és ez a következő napokban sem lesz másként. Szóval úgy néz ki, mozgalmasabb időszak elé nézünk. Most meg megyünk tovább a brit szintipop fene gyerekével, Vince Clarkkal, aki a Depeche Mode alapításakor is ott volt a tagok között, aztán nem sokkal később kiszállt, és azzal a lendülettel összehozta Alison mai énekessel közösen a Yazoo-t. Ez a sláger meg meglehetősen hányattatott körülmények között készült. Egy londoni stúdióban dolgoztak, csak hát az volt a bökkenő, hogy a helyet a kiadójuk egy másik előadója már kibérelte, úgyhogy Vince és Alison kénytelenek voltak alkut kötni a stúdió tulajdonosával. Minden áldott nap hajnali 5-kor kezdtek el dolgozni, és ebédig el kellett hagyniuk a felvevő helyiséget, mert jött a másik banda. Úgyhogy a szintipop történetének egyik legmeghatározóbb darabja ilyen álmos hajnali órákban született. Ez a Don't Go!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 90-es évek második felében érkezett meg a Baby Sisters, akkoriban nagyon mentek a fiú és lány csapatok is, úgyhogy nálunk is volt keletje, az biztos. Egyébként ez a sláger már a harmadik nagylemezükön, a Légy a partnerem címűn szerepelt, hát sokkal udvariasabb felszólítás, mint a Szeresd a testem, baby, de lehet, hogy a végkimenetel ugyanaz. Mindenkornak megvannak a maga dívái, vagy akár szexszimbólumai. Donna Summer évtizedeken keresztül meg tudott maradni ebben a státuszban, és egyik legnagyobb dobása a 70-es, 80-as évek fordulójára esett, amikor picit újított is, hiszen ebben a slágerben már gitárszóló is felbukkan, jó kis bluesrockos, ráadásul ezzel Donna Grammy történelmet írt, ugyanis 80-ban először adták át a legjobb női rockénekes teljesítmény díját, és ezt ő nyerte meg gyakorlatilag egy ilyen diszkós alapú slágerrel. És akkor szóljon ez most szülinapra is, Röpködős Mici küldte, hogy az ő cica vicájuknak Kecskemétre szeretnének nagyon sok boldogságot kívánni 68. születésnapjára, mert ott az egész pap és az egész virág család is együtt ünnepelnek. Donna Summer tehát, és a Hot Stuff!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, már csak egy, de nagyon kellemes kötelességem maradt, míg mielőtt helyet cserélnénk itt Bétót Lászlóval, az pedig a játék. Még valakit, valakiket el kell, hogy vigyünk a Durán Durán koncertre.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Jó napot kívánok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó napot kívánok, egy keresztnevet hadd kérjek.
2: Milán vagyok.
0: Kedves Milán, tegeződhetünk?
2: Persze, természetesen.
0: Akkor köszönettel vagyok, és várom tőled azt a bizonyos, hát a varázsszavakat, jó?
2: Az Aucsillától a vigyél el.
0: El is vigyelek?
2: Hát vigyél.
0: Legyen így, tessék, itt a nyereményed, gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő a Durán Durán koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
0: Hát páros, te kit viszel el?
2: A feleségemet.
0: Ő is
2: a nagy Durán Durán rajongó.
0: Tényleg? A kezdet, hát a kezdetek, a hőskor
2: hát
0: óta akár?
2: Igen.
0: Mondhatjuk?
2: Igen. Igen, természetesen.
0: Amikor megismerted, ki volt plakátolva a szobája a tagokkal?
2: Hát nem tudom, mert én később ismertem őt meg.
0: Ja, akkor ez már nála, a poszteres korszak az már leszálló.
2: Igen, igen, az már lecsengett a poszteres.
0: Nem baj, na mindegy, az a lényeg, hogy szeretitek nagyon, és akkor itt a lehetőség, hogy elmenjetek és meghallgassátok, megnézzétek élőben is. Gratulálok még egyszer, és szép hétvégét kívánok.
2: Nagyon
0: már, ami még maradt belőle.
2: Viszont kívánom én is nektek.
0: És most már tényleg megköszönöm a figyelmet, mert érkezik Bétót László, indul a két órás zenei időutazás, a Poptarisznya. Én Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Papíron alig adóztak, 8 futballszurkolót vittek kórházba a labdarúgó BL döntő alatt. Lehűl a levegő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, még mintegy 2.700.000 módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papíralapon mindössze 14.000-en adták postára az adóbevallásukat. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi vármegyeszékhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén-nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érteklődnek az életmentő hivatás iránt. Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, hogy egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. A cél, hogy a tudósítások ne csak a problémákra, hanem a segítségnyújtás lehetőségeire is felhívják a figyelmet. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Egyre több felhő érkezik fölénk, holnap csak rövidebb napos időszakok várhatók, a részleteket azonnal mondom. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű, hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a

Egy nagy helló és üdvözlet mindenkinek, aki a Retro Rádiót és a Retro Rádióban a Poptarisznyát hallgatja. Jönnek a ritkaságok, a nagyslágerek, és persze nem hagyjuk ki a remixeket sem, amelyek egyre divatosabbak. És azért jók, mert a régi dalok újra előkerülnek egy picikét új köntösbe öltöztetve, és ez jót tesz magának a zenének, na meg a füleknek is. Szóval kezdjük! Itt a Retro Rádió, benne a Poptarisznyal kezdődik a mai adás. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. If you wanna be rich, you've gotta be a DJ. Egy kis Ibiza, egy kis nyár. Ez a Megálló nevű formáció. Nem megálló, az más, ez megálló. És formáció. Eleve ránul. Jelego.

Itt a nyár. Az elmúlt héten meglehetősen meleg volt, és meleg rekordok dőltek meg. Egy kicsit visszafogottabb a mai hőmérséklet, maximálisan 29 fok. A mai nap a május utolsó vasárnapja és utolsó napja. Holnap már június lesz, és folytatódik a jó idő, bár jönnek az esők, egy pici zápor és zivatar, ahogy ez lenni szokott mindig, amikor nyár van, és higgyék el nekem, nagyon, de nagyon fontos dolog az eső. Radio. Pop Tarisznyó. Bújtót Lászlóval. Bújtót Lászlóval. Egy klasszikus Ringo dal. A Blue Bombay-tól. As I yours 16.

Egy újabb dal Ibizáról. Lanyó. Ezek általában stúdió zenészek, ismeretlen nevek, de nagyon jó dalok. És ez is egy picit a nyárról szól. Ez a Summer of Love.

Egy óriási sláger, ki tudja hány feldolgozást ért már meg. Ez a Salsa Club Band a legújabbak közé tartozik. 2000 végén készült.

0: Ez volt a Quando, Quando, Quando.
1: The best music.
2: She's crazy about her daddy.
0: A folytatásban ez a Bonnie M. És egy fantasztikus remix. Az egyik klasszikus dalról. Ezt is Frank Ferien, illetve Bonnie M készítette. Ez a Daddy Cool.

0: he believes in him.
1: Ez volt a Daddy Cool, és ez volt a Bonnie M.
2: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető.
3: Ez a Pop Tarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

Indul a nyár. Jobbnál jobb bulik a város, illetve az ország különböző részein. Június 6-án a TNT a Budapest Parkban lép fel. Jönnek a jobbnál jobb slágerek és az újdonságok is természetesen a TNT-től. Mert az együttes nem áll meg. Sőt, ha úgy tetszik, nagyobb sebességre kapcsol. Ugye itt alszol. Itt a Retro Rádióban, a Pop Tarisznyában. Ez a TNT.

0: The Funny DJ.
1: Ez a lángos dolog nekem nagyon tetszik, az is, hogy itt alszol, de a legjobb ebben legalábbis számomra egy jó fokhagymás tejfölös lángos. Szóval bulik buli hátán, mert nyár van, de mi már gondolunk az őszre. És arra, hogy eljön majd elő vagy utóbb nyár után október 10-e, és a 7. nagy aréna retro party, és eljön 32 év után újra Magyarországra Jason Donovan. Ez a Too Many Broken Hearts, Donovan egyik nagy slágere.

0: Ez volt Jason Donovan. Ez volt a Too Many Broken Hearts.
1: Magyarország legendás műsora.
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Kori és a Happy Gang. Kori is ott lesz a Retro Partin. De addig is ugorjunk a Holdra. Ez a Happy Gang. Ugorj a Holdra. Hát jó.
3: Ha érzed, hogy valami baj, benned a szufla gyorsan fogy. Erre ha nézek, ha rávisz a lélek a szemedbe.

Kori és a Happy Gang, ugorj a holdra! Hard dance, dance, dance. Egy remek feldolgozás, a Neoton klasszikusa. Duck és Duck jó voltából. Ez a Santa Maria.

Duke and Duck, ez volt a Santa Maria. Az egyik nagy kedvencem a folytatásban, ez a Dire Straits és a Walk of Life.

Ez volt a Roxette és a Luke. A Roxette után elérkeztünk az óra utolsó dalához, ami Kim Wilde nevéhez fűződik. Ez a Kids in America. És Kim Wilde itt a Retroban, a Pop Tarisznya első órájának a legvégén.

0: műsorajánló.
1: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Nemrégiben találtunk egy ilyet, hogy akcióban a magyar csalóvadászok. Emlékeztek-e még a... erre figyelj, mutatom.
3: Persze, ez gyerekkorom.
2: Mi a neve ennek?
3: Ez a szuper csapatnak a zenéje, ez megvan nektek is?
4: Igen, ugye ebben a sorozatban volt a szép fiú.
3: Hát persze, neked igen. Akkor nyilván.
4: Igen.
3: Te ismered, Évi?
2: Nem, én ebben az időben a vadangyalt néztem.
3: De hogy is, te fürödtél, nem?
2: Ebben azért viszed a főnök stílusát, ugye? Tehát, hogy ma is neveljük a sellőlányt, ugye?
3: Ebben az időben te fürdőztél, nem értél a tévét nézni.
2: Igen, hánykor volt négykor? Igen, akkor pont pillénusztam.
3: Ezért érti az a vadangyalra csak.
2: Igen, és ugye tegnap azt mondtátok, hogy az volt gyerekkorotokban a vágyatok, hogy bárcsak lenne egy ilyen csapat Magyarországon is.
4: Igen, hát beszéltünk róla, hogy tök jó lenne, hogyha így megérkeznének a furgonnal, és kihúznának.

0: minket a nehéz helyzetben.
1: Persze, te erre
0: rámadod. Te a szép fiúval, ugye?
1: Szép fiú kiugorjon a furgonból, és kihúzod a cégutas a nehéz helyzetből, mi? Kiugorjon a furgonból, és belökjön a furgonba. A szép fiú. Olyan nehéz helyzeteid voltak. Hát igen. Igen.
0: Szóval érted, Évi? A Gyuri most leírta a gyerekkoromat.
2: Ez a Bucskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Bucskor! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Hősöket képeznek országszerte, északon jönnek az önvezető buszjáratok. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőin országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
4: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentőképzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
3: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. Új korszak kezdődhet a tömegközlekedésben. Norvégiában hamarosan olyan önvezető busz áll forgalomba, amelyen már biztonsági sofőr sem utazik, írja a villanyautósok.hu szakportál. A járat teljesen önállóan közlekedik majd a városi forgalomban. A tisztán elektromos busz mögött több évnyi fejlesztés áll. A rendszert korábban már más európai városokban is tesztelték. A szakemberek szerint az önvezető járművek segíthetnek enyhíteni az egyre súlyosabb európai buszsofőr hiányt, amely már most is gondokat okoz a közösségi közlekedésben. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
6: Poptarisznya.
5: Ez a Poptarisznya Bédott Lászlóval.
7: Retro Rádió.
8: Welcome to Sunday.
9: Indul a második óra itt a Retro Rádióban, ahol változatlanul szól a Poptarisznya. Most éppen az Erasure nagy slágere. Ez a Sometimes.

0: Elindult a második óra itt a Retro Rádióban, változatlan szól a poptarisznya. Jönnek a ritkaságok és a nagyslágerek, és no meg a remixek is, mert remix nélkül nincs élet.
1: Poptarisznya! Vítót Lászlóval!

Milk and Honey, ez volt a Habibi Zsotem. Egy ritkábban hallható Ace of Base dal. Ez a Lucky Love.

0: Ez volt az Ace of Base, és ez volt a Lucky Love. Most pedig itt van velünk Fancy.
1: Hello, this is Fancy.

néhány nagy sláger egy remixben. Ő volt az elmúlt percekben Fancy, itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya. Welcome. Fancy járt nálunk az egyik nagy aréna retro partin. Október 10-én pedig jön Samantha Fox. Ez a Let Me Feel.

0: Ez volt az Inexis és a Need You Tonight.
1: Golden oldies of the 70s.
0: Egészen pontosan 77. Akkor készült ez a dal. Ez a Status Quo. És a Rockin' All Over the World.

Ez volt a Status Quo és a megunhatatlan 77-es nagysláger. Ez volt a Rockin' All Over the World. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya. A mikrofonnál...

És ez már a Master Boy. 1995-ből ez az Anybody.

Ez volt a Master Boy, és ez volt az Anybody. A Master Boy egy 90-ben alakult német Eurodance csapat volt, fantasztikus dalokkal és lágerekkel. Listen to music. Ha két világsztár találkozik, akkor annak mindig jó az eredménye. Sir Tom Jones és Zucchero. She drives me crazy.

0: She drives me crazy. Együtt Tom Jones és Cukeró.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: És ez már a Republik.
2: Kezdődik minden.
0: Adj erőt!

Ez volt a Republik és az Adj erőt. Egy fantasztikus feldolgozás, egy remek ötlet. Olyan kozmixos, bár a dal eredetije nem kozmix. Ez a valami bizarr dolog.

0: A Dr. Beat játszott az eredetit. A fantasztikus feldolgozás a Cosmixi. Ez volt a valami bizarr dolog. Most pedig két sztár együtt a színpadon. Az egyik sajnos már nem lehet ott. Charlie következik, és Somló Tamás.
1: Ez egy ballada, vallomás. Bartó Tamástól.

0: Somló Tamás.
1: És a Csárli.
2: Magyarország legendás műsora
3: Poptarisznya.
2: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
4: Somló Tamás és Csárli után ez már a Bee Gees. És a Stayin' Alive.

Ez volt a Bee Gees és a Stayin' Alive. Sok-sok évvel ezelőtt az egyik napon New York utcáit jártam, és az utcák közül valahonnan egy térről fantasztikus zene szűrődött ki. Én mentem a zene irányába, és nem sokkal később ráakadtam egy fantasztikus zenekarra, az Otto's Big Bandre, és arra a dalra, amit aztán ott helyben meg is vásároltam, és hoztam haza, az Otto's Big Band Boogie Show egyik nagy siker, egy nagy-nagy feldolgozás, a Jambalaya.

0: Radio.
1: Pop Tarisznyó.
0: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
2: A fantasztikus emlék után az Otto's Big Band Boogie Show jambaláját kövesse. Az Eagle Eye Cherry. Ez a Save Tonight.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok, zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. A mai alkalommal Horváth Zoli és Popovics Laci volt a segítségemre. De ne menjenek sehová, hiszen rövidesen kezdődik a híreket követően a vasárnapi Abaházi Presszó, Abaházi Csabával és fantasztikus magyar slágerekkel. Mi pedig, ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva a szokott időben. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszonthallásra!
1: Pardon!
2: Bétót László!
1: Dynamite!
0: A viszonthallásra!
3: Ciao!
2: Ciao!
3: Bye-bye!
2: Bye-bye!
3: Arrivederci!
2: Arrivederci!
3: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
3: Adios!
2: Adios!
3: Au revoir!
2: Au revoir!

0: Magyarország legendás műsora
1: Pottalisznya.
2: A műsorszám termékmegjelenítés.

0: tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
1: A motorosokat ellenőrzik holnaptól, a fél ország a Balatonra indul a nyáron, zivatarokra készülhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoronnak. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Pétercsányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 millió is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy olyan fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a félre, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Előnyben a vízparti és fürdővárosok. Tavasszal Budapest bizonyult a legnépszerűbb hazai úti célnak Eger és Pécs előtt. A nyári foglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosok kerültek az élre. Siófok vezeti a listát, de Hajdúszoboszló, Gyula és Balatonfüred is a legkeresettebb helyek között van. A belföldi utazások jelentős része a Balaton térségébe irányul, miközben egyre többen terveznek többnapos kikapcsolódást. A szakemberek szerint a rangsor még változhat, mivel továbbra is sokan az indulás előtti napokban döntenek a nyári pihenés helyszínéről. Aggasztó ütemben terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Segélyszervezetek szerint a járvány kezdete óta most regisztrálták a legtöbb új megbetegedést rövid idő alatt. Az országban már több mint 1000 gyanús esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 200-at. A szakemberek szerint a vírus egy olyan változata okozza a fertőzéseket, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett oltás vagy célzott kezelés. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Hozom ma is 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy megszokhatták, lesz ma is dalpremiér a vasárnapi a Bahazi Presszóban. Gyereknap van, a gyerekeknek kedvezünk. Brand New vadi új dalát fogom majd bemutatni, amely egy feldolgozás, beszélgetek majd Brand New-lal. Telefonon fogom őt hívni, mint ahogy 9 után élő Marcit és Ferenci Gyurit is egy-egy koncert ajánló miatt. Adrival indulunk, Szinglik éjszakája.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne a TNT-hez volt az Ugye itt alszol. Szép jó estét a mikrofonnál, a Házi Csaba. Pár perc múlva hívom majd Scrappy Cseriket, aki maga Brand New, bemutatjuk majd legújabb dalát, ami egy padödő feldolgozás, a Kiabály. 9 után Élő Marcit fogom hívni, Élő Márton, Szena Dagadú férje, ugye az Airi Mafia harsonása, illetőleg Szena Dub zenekarában is benne van természetesen, és ennek a Dub zenekarnak egy kibővült orkesztra változata lesz egy különleges koncertje Presser Gábor vendégeskedésével jövő héten. Erről fogunk majd beszélgetni, és hívom majd Ferenci Gyurit, aki Robi Lakatossal, Falusi Mariannal és Charlie-val fog közösen koncertezni jövő héten pénteken. Kikérdezem majd a buli részleteivel kapcsolatban. Az LGT és az Egy elfelejtett szó most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége, telefonon keresztül meglepetés a gyerekeknek és a gyereklelkű felnőtteknek, Brennyul, hello, szia!
1: Szép napot, szia Csavi, üdvözlöm a rádióhallgatókat.
0: És én nagyon szerettem, amikor te az Abaházi Presszó vendége voltál, és megbeszéltünk mindent, amit a te projektedről, meg egyáltalán rólad tudni kell. Viszont én azt gondolom, hogy most egy ilyen nagyon nehéz napon vagy túl, a gyereknap az általában egy ilyen nagyon terhelt nap, vagy tele van fellépésekkel, és nem tudom, hogy játszottad-e már az új dalt, tehát hogy azt már megismerhette a kedves közönséged.
1: Így van, hát igen, az az igazság, hogy szerencsére mi már úgy vagyunk, hogy nekünk már gyakorlatilag 3 hete tart a gyereknap. Aha. De tényleg nagyon vicces volt, mert így nagyon sok szervező próbálkozott ugye ezzel a 31-i hétvégével, és ami után konstatálták, hogy ez már tele van nekünk, akkor vagy előre hozták 1 vagy 2 héttel, vagy kitolták 1 héttel, úgyhogy nekünk most már azt kell, hogy mondjam, hogy masszívan 3 hete tart a gyereknap. És igen, és hát szerencsére Brennyula most már debütált az új régi dalunk, hogy egy régi klasszikust dolgoztunk föl, padödő klasszikust, és hát azt kell mondjam, hogy imádják. Mi is nagyon-nagyon szeretjük, a táncosokkal énekelni, táncolni iszonyatosan szeretjük. Én kifejezettem, mert nekem ez a dalom egy gyerekkori kedvencem volt, úgyhogy fantasztikus élmény, és tényleg jó látni, hogy a gyerekeket és úgy szintén a felnőtteket megmozgatja ez a dal, és nagyon-nagyon szeretik.
0: Ebben az érdekes, hogy te úgyis megélsz, vagy megállsz a lábadon Brennyulként, hogy saját dalokat írsz. Hogy ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy miért van szükség egy feldolgozásra? Hogy miért nyúltál most egy ismert dalhoz?
1: Tök őszintén, ennek nagyon-nagyon egyszerű az egész, hogy miért nyúltam én ehhez a dalhoz. Ugye nagyon sok dalt csinálunk, és folyamatosan írunk, és nekem mindig mindenkinek van, szerintem minden előadónak van valamiért valamilyen kedvence, amit nagyon sokat hallgatott gyerekként, és egyébként ez nagyon érdekes, hogy mi ezt a például Padödőt is nagyon-nagyon sokszor hallgatunk otthon, én a mai napig nagyon sokszor hallgatok, és ez szerintem tavalyi évben volt, amikor valahol, nem tudom, jöttünk haza valami utazásból, és a Kiabályt énekeltük a gyerekekkel, és akkor egy iszonyatos nagy buli volt a kocsiban, a gyerekeimmel és a feleségemmel, és iszonyat nagy buli volt a kocsiban, és akkor így a feleségemmel megbeszéltük, hogy hú, ezt a dalt milyen jó lenne megcsinálni. Mert hogy igaziból a Padödőnek a munkássága, meg amit ők csináltak, az egy az egyben átfedésben van a Brennyuléval, hogy tényleg ők is nagyon vidámak, nagyon játékosak, csak vidámság volt a színpadon, és szerintem abszolút tudunk ezzel a szellemiséggel együtt mozogni, és ezért is szerettük volna megcsinálni ezt a Padödődalt, és szerintem nagyon-nagyon jó visszhangja lett, és iszonyatosan szeretik.
0: De igen, és a Padödő ráadásul nem gyerekeknek írta ezt a dalt, és tényleg, amit mondtál, ők nagyon vidám csapat voltak, és nagyon vicces szövegeket írtak, de azért nagyon sokszor rejtettek el mondani valót a sorok közé. De ugyanakkor nem is kellett rajta a szövegen semmit sem változtatni ahhoz, hogy ez a gyerekekhez tudja szólni?
1: Az az igazság, hogy alapvetően mi is, amikor elkezdtünk ezzel dolgozni, ugye nálunk a nagyon-nagyon fontos az, hogy mi mindenképp megmozgassuk a gyerekeket. Ugye a Brennyul Mini Disco az úgy működik, hogy a nyuszi végig énekelteti, táncoltatja, felpörgeti a gyerekeket, hogy ez nem egy ilyen klasszik koncert, amiről már beszéltünk,
0: igen,
1: és hogy leülnek a gyerekek is vannak, hanem az a lényeg, hogy bulizzanak és kikapcsoljanak, és ne a tévé előtt üljenek, hanem ezt tudják énekelni, a szabadban tudjanak bulizni, és az volt a lényeg, hogy mindenképp egy olyan dal legyen, ami a Brennyul Mini Discóba egy belepasszol, és ez a kiabály szellemiség, hogy kiabáljanak, táncoljanak, bulizzanak, ez abszolút benne van. Nyilván a dalba, a videoklipes változatba, illetve a fellépő verzióba több olyan rész van, amikor ilyen kezeket a magasba gyere, és akkor integetünk, akkor ugrálunk, most ugrálás van, és akkor a végén egy nagy-nagy kiabálás, hogy nyilván egy kicsit a fellépő verzió az egy kicsit más, mint az eredeti, de hogy alapvetően abszolút az, amit mi szeretünk és csinálunk, és nagyon jó volt látni, és annyira nagy öröm volt nekem. Én ugye nagyon sokáig hezitáltam, elég sokáig dolgoztam egyet Falusi Mariannal, azért, mert nagyon szerettem, és volt egy ilyen rendezvényszervezős korszakom, amikor nagyon sokszor hívtam Padödőt különböző rendezvényekre, de hogy ez azért az emberekben egy ilyen álom mégiscsak, hogy na, ó, de jó lenne ezt a dalt megcsinálni, de annyira azért nem bízol benne, és akkor egyszer fogtam magamat, felhívtam a Mariant, elképesztő aranyos volt. Mondta, hogy jó, csináljuk, figyelj, csinálj, készítsd elő, aztán ahogy jönnek azok a folyamatok, hívjál, amikor én már kellek. És annyira pozitív volt, és annyira aranyos volt, annyira jó volt vele együtt dolgozni. A klip forgatás is olyan volt például, hogy mondom, srácok, gyorsan legyen meg mindenki, Marian része, hogy ne raboljuk az idejét, és ő mondta, hogy én nem akarok sehova menni, én tök jól vagyok, én élvezem az egészet. Szóval annyira jó volt vele együtt dolgozni, és annyira élmény volt, és hát azért nekem egy büszkeségem, azért nekem egy régi padödő lemezemet aláírta. Úgyhogy én nagyon, nagyon büszke vagyok erre, és egy annyira nyilván az, hogy a felnőttek is éneklik, és egy olyan korosztályt kaptunk el, akik nyilván gyerekként hallgatták ezt, most a gyerekeik ugyanígy megismerik ezt a dalt, hogy nagyon-nagyon szeretik, és nagyon jók erre a vízhangok, de ugyanakkor meg én meg tényleg nagyon örülök neki, hogy egy én kedvencemmel dolgozhatok együtt, és vele csinálhattuk meg az ő egyik dalát, és egy nagyon-nagyon büszkeség nekünk.
0: Csináljuk azt, hogy most meghallgatjuk ezt a dalt, tehát jön a Padödő Kiabály című dalának brand new feldolgozása, amiben Falusi Mari is énekel, és aztán még egy kicsit beszélgessünk, jó, a folytatásban itt a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül továbbra is Skrapi Cserik, vagyis Brand Nyúl. Csak azért szeretnék visszatérni arra, hogy ugye most túl vagy egy ilyen több hetes gyereknapi őrületen, hogy nyilván ezzel nem fejeződik be a te feladatod, tehát a jövő hét és az azutáni hét meg az egész nyár az gondolom tele van. Mennyire van előre tele a naptárad?
1: Elképesztő módon, nagyon élvezem én, amit mondtam neked akkor is, hogy amikor mondtak előadók, hogy vannak ilyen több száz fellépések, én ezt nem hittem, nekem ez ilyen nagyon erős túlzásnak tűnt. Ugye tavaly évben több mint 300 bulink volt, idén hasonlóképpen lesz, és nagyon furcsa már, hogy jönnek a felkérések Mikulás bulikra, adventiekre, és nagyon sokszor már azt tudom mondani, hogy oda már nem tudok vállalni.
0: Aztán
1: teljesen hihetetlen. Csak hogy értsd, jövő év gyereknapra, illetve húsvétre is annak lekötéseink, és teljesen hihetetlen. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt így sikerült összehoznunk, és hogy ennyi munka van vele, és pont azt szoktuk beszélni a társammal, a feleségemmel, mindenki, aki a csapat része, hogy iszonyat sok munka van benne, és tényleg azért ez a gyümölcs, amikor ennyit mehetünk fellépni, és ott van a gyerektömegek a szüleikkel, és buliznak egy hatalmasat, és jönnek a visszajelzések, iszonyatosan szeretjük, nagyon-nagyon jó, és hát ez meg egy kifejezetten nagyon jó visszajelzés, hogy itt van ez a feldolgozásunk, hogy a kiabály, és gyakorlatilag 3 hét alatt elérte a 400 000 megtekintést a legnagyobb videó megosztón, és a 10. leghallgatottabb dal, ami azért elképesztő, mert hogy előttünk ilyen, ugye mostani nagy nevek vannak, hogy Bruno, Jude Law talán, ilyen hasonló, a mostani nagy-nagy ilyen mainstream előadók vannak, és gyerekként nincs senki a listába, és az elképesztő büszkeség, és nagyon jó visszajelzés, és tényleg mindig megállapítjuk, hogy ezért jó csinálni, és nagyon-nagyon szeretjük azt a projektet.
0: Én ezt a lelkesedést, ami benned van, azt valahogy felírnám receptre. Mert hogy tudod, a legtöbben, amikor eljutnak arra a szintre, ahol most te éppen vagy, sokszor már teherként élik meg, mint ahogy én is rosszul fogalmaztam az elején, hogy annyit kell menni, de te valószínűleg ezt sosem érzed, te örömmel ülsz be az autóba és vágsz neki milliomodszor is ugyanannak az útnak, és ugyanúgy állsz a színpadon és találkozol a gyerekekkel.
1: Figye, azt szoktam erre mondani, hogy ugyanis, hogy nyilván nagyon sokan próbálkoznak most ilyen jelmezes történettel, és én mindig erre azt mondom, hogy ha van még egy olyan bolond, mint én, hogy mondjuk élőben énekeljen, táncoljon, itt a 45 fokba ugráljon, és tényleg magából a maximumot kihozza egy nap, nem tudom, 4-szer vagy 5-ször, akkor kívánom, hogy csinálják utána. Az az igazság, hogy ezt nem lehet azért csinálni, és én ezt mindig el szoktam mondani, bárki megkérdezi, ezt azért csinálni, hogy na, jobban éljünk, és most a pénzt hajtsuk, stb. Ezt azért nem lehet. Ha nem imádod minden egyes mozdulatát, hogy ott van az életedben, hogy ott a répamobillal mész fellépni, jönnek a répalányod, és ha nem éled meg tényleg ilyen igazán életvitelszerűen az egész projektet, ezt a brenyuszi gyerek szórakoztatás, hogy a gyerekeket szórakoztatod, akkor eszi a fene az egészet, mert hogy ez tényleg attól működik szerintem, és azért szeretik a gyerekek, azért élvezik a felnőttek a buliainkat, mert hogy én szórakoztatni akarok, és szerintem átjön a gyerekeknek, átjön a felnőtteknek, hogyha egyszer egy felnőttet énekeltetünk meg egy felnőtt dallal, brenyuszi buli dal alatt, és ezt nagyon-nagyon élvezik, és nekem annyira jó visszajelzés, hogy egyszerűen azt tudom mondani, hogy ezt nem lehet megunni. Nyilván nagyon fárasztó, elképesztő fárasztó, mondjuk, amikor egy héten már mondjuk a 10. fellépésed van, de hazamész, kipihened, megölelgeted a gyerekeidet, egy kicsit velük vagy, az nyilván feltölt, és akkor kezdődik a következő hét, és ez ugye akkora fantasztikus ilyen sikerélmény és jó dolog, hogy ebben szerintem nem lehet beleunni.
0: Hát én ezt kívánom, és nem csak neked, hanem a rajongóidnak is, hogy te ebbe sose unj bele, és sose fáradj bele. Brand Nyúl, Skrapi Cserik, nagyon szépen köszönjük az infókat, és további
1: köszönöm
0: sok sikert és jó utat. Köszi, szép estét, szia-szia!
1: Köszi, szia-szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Még mindig sok itthon a dohányos, a BL döntő alatt 8 ember.

0: embert vittek kórházba a mentők. Többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van május utolsó napja, a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
1: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatása, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
0: Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Német Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, ha egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az országos mentőszolgálat munkatársai a Puskás arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Hívom majd élő Marcit egy dub koncerttel kapcsolatban, és Ferenci Gyuri is velünk lesz, aki egy különleges koncertről fog majd beszámolni. A Hooligans-szel indul az óra, félemben.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne a Krisztál, ez volt a két utazó. A mikrofonnál Abaházi Csaba, élő Márton harsonás, zenei producer, lemezkiadó, koncertszervező, elég sok mindent csinál a zeneiparban. Egyébként ő Szena férje, ugye az Ayri Mafia énekesnőjéről van szó. Élő Marci pedig a harsonás ebben a zenekarban, és Szena egyéb zenei produkciójában is természetesen mint zenész benne van, vagy mint zenei producer. Ilyen Szena Dub zenekara, a Szena Dagadab, és annak az orkesztra változata egy különleges koncertet fog adni majd jövő héten. Ritkán állnak így össze, egy 9 tagú zenekarról van szó, amelyben vendégként még Presser Gábor is ott lesz. Ferenci Gyurit is hívom majd, aki szintén egy különleges koncertre készül. Robi Lakatossal, Falusi Marian és Csári lesz ezen a koncerten a vendég. Most pedig Máté Pétert hallgatjuk, kell, hogy várj a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Yamahazi Presszó vendége telefonon keresztül. Ferenci Gyuri, hello!
1: Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Szávasz. Azért hívlak, mert láttam egy ilyen nagyon különleges programot, amiben te is benne vagy. Jazz Bomba, ez a program címe, de ez tulajdonképpen mi? Nagyon-nagyon sok nagy név van benne, köztük te is, aztán majd elmondod, hogy kik még, és hogy mi fog történni, és hol?
1: Robi Lakatossal lesz egy koncert, és ez azért érdekes, mert az igazi bomba az Robi. És ő meghívta a zenekaromat is, tehát teljes zenekarral megyek, mert mi elég sokszor szoktunk együtt játszani, de legtöbbször ilyen spontán meg lemezem meg így. Uh-huh. És Robival azért szeretek muzsikálni, mert ömlik belőle a zene. A Ratka pedig egy olyan muzsika, ami abszolút cigányzenekari elvek szerint megy, de nem cigányzene.
0: Aha.
1: És nagyon grúvos alapú, és annyira szabadnak érzi magát benne, hogy tombol valósággal, olyan, mint egy ilyen elszabadult pivajcsorda, olyan energiával muzsikál, annyira imádom őt kísérni, hogy ezt el sem tudom mondani.
0: Tehát ilyenkor ő alapvetően is, de hogy ilyenkor aztán megtartja a szólista mi voltját, és te ott állsz mögötte is kíséred, pedig hát te is szólista volnál.
1: Hát igen, de egy nálam jobb szólistát mindig nagyon szívesen kísérek, és Robi ilyen. Ráadásul meg az van, hogy ugye mi a népzenéből egy csomó olyan csárdást, meg olyan dallamot tudunk hozni, amit ő nem muzsikál, és az a zseniális, hogy mindig meglepetésekkel készülünk, tehát mindig megtanulunk egy-két olyat, amit ő tuti, hogy nem játszott még soha, és az mindig a bulin derül ki, de ő az egyetlen ilyen hegedűs a világon, aki erre real-time-ban olyan szinten rá tud szállni, hogy egyszerűen meghalunk tőle. Egyszerűen annyira szeretek, a múltkor voltam a zenekarával muzsikálni, ugyanezt éreztem, ez állandó. Ő egy ilyen zenei csoda, tényleg.
0: De és ilyenkor itt ott van neki a saját zenekara is, ez a Gypsy Jazz Band? Tehát, hogy a két zenekar egyszer van a színpadon?
1: Ebben az esetben nem. Én megyek hozzájuk vendégnek külön, viszont a második kanyar elején lesz egy rész, amikor Robi és a Rackák. ez a banda alakul meg aznap estére, úgyhogy én nagyon szeretek velük is muzsikálni, én imádok romákkal muzsikálni gyerekkorom óta, és gyerekkorom óta muzsikálok is romákkal, úgyhogy szeretem is nagyon. Úgyhogy velük is nagyon jó játszani, és ugye mind a két különböző muzsikálási módot egy koncerten belül meg lehet tapasztalni, az meg tényleg szenzációs.
0: Ez a MOM-ban lesz júni, tehát 6.-5. Ez igen. Jövő hét péntek, ráadásul Falusi Marian és Charlie is ott lesznek, akik hát nyilván fantasztikus ének hangjukkal tesznek majd hozzá, de ahogy mondod, hogy ti megtanultok előre dalokat, mennyi ebből az improvizáció az nap, ami akkor derül csak ki, hogy mi fog történni? Vagy mennyire hát, kell nektek előre bepróbálni mindazt, amit majd a közönség elé visztek?
1: Biztos, hogy nem próbáljuk be Robival, pontosan ezt szeretem benne. Hát pontosan, biztos, hogy nem mutatjuk meg neki még beálláson se. Az tuti diszkos. Direkt. Ez annyira, és akkor mindig mondja nekem Robi buli után. Gyurika, hát ez honnan szeded ezeket a furcsa csártásokat?
0: Igen, ez... Figyelj, nekem mindig volt egy ilyen alapszabályom, és én ehhez tartottam magam, és szerettem is, hogy lehet, hogy eljátsszuk ott a színpadon, hogy mi meglepődünk, hogy egymást meglepjük, de valójában a színpadon állóknak a közönséget kell meglepni, de ezek szerint te vagy ti ezt nem osztjátok ezt a nézetet.
1: Csak Robival. Mert ő egy olyan szintű muzsikus, hogy vele ez kihívás, tehát ez nem felelőtlenség, mert alapból csak olyan számokat játszunk a zenekarral, ezt vérkomolyan mondom, ami nagyon kajakra meg van csinálva. Tehát az alap az beton. Azért kell az alapot nagyon betonra megcsinálni, hogy utána a szólista szabad lehessen, ez esetben Robi. Tehát úgy van, hogy nincs dalszerkezet, nincsen megcsinálva a dalszerkezet, hanem elindítjuk, az első kanyarba leveszi, hogy mi a dallam, a második körre már tökéletesen muzsikálja, és utána eredz bele a hajam, utána elengedjük Robit, szabadon engedjük, és utána ő úgy megrázza, az általa életében először játszott csárdásra olyat szólozik, hogy tényleg senki mástól nem hallok ilyet.
0: Azt mondd meg nekem, de nem tudom, hogy te erre tudsz-e válaszolni, hogy Falusi Marinak és Charlie-nak milyen dalok jutnak, vagy milyen feladat jut. Ők nyilván nem a saját repertoárjukból hoznak, hanem idomulnak ők is hozzátok, ugye?
1: Hát én azt nem tudom megmondani, viszont mind a két énekes világszínvonal.
0: Az biztos.
1: Tehát a Charlie-t is és a Mariant is ismerjük, ráadásul én a Mariannak a hangját azt nagyon el tudom képzelni ezzel a fajta cigányzenekarral. Tehát az érzékenység és muzikalitás, amivel ő énekel, az biztos, hogy csodálatosan fog szólni ebben az együttállásban. A Charlie-ra nagyon kíváncsi vagyok, de hát őt is egy világszínvonalú énekesnek tartom, meg ugye az a hang, az, az világszínű különlegesség. Úgyhogy én ezt a koncertet, ezt én megnézném. ha nem játszanék rajta, akkor elmetik.
0: De lesz olyan pillanat, amikor ti így négyen, tehát a Robi Lakatos, Falusi Marian, Charlie és te együtt vagytok a színpadon?
1: Igen, lesz ilyen a végén, lesz egy finálé nóta.
0: Aha. De azt nyilván most nem fogod elárulni, hogy mi lesz az.
1: Egyáltalán nem.
0: Na jó, van-e ennek ilyen speciális, előre kitervelt közönsége, hogy kinek szól tulajdonképpen? Mert jazz bomba, de nyilván nem csak jazz rajongókat vártok oda.
1: Hát néhány alkalommal muzsikáltam így Robékkal, és azt lehetett látni, hogy az egészen fiatal, tehát ilyen 12-13 évesektől kezdve, az idősebbekig, ott mindenki szereti. És ennek az a titka, hogy a Robi az mindig az embereknek muzsikál. Tehát annyira olyan szeretetre méltó egyeniség, és ez a színpadon maximálisan kiderül, nem csak a zene árad belőle, hanem a szeretet is. Most ez nem ilyen nyálas izé, hanem én régóta muzsikálok, régóta ismerem, egy igazi jó szívű, igazi éjszakás olyan cimbora, aki aztán meg ráadásul még muzsikálni is úgy tud, hogy csókolom.
0: És járt már itt az Abaházi Presszóban ő is, és ahogy beszél a zenéről, már az is olyan, hogy az ember kedvet kap azonnal, hogy meghallgassa bármelyik darabját, vagy elmenjen egy koncertjére. Június 5-én, tehát jövő héten pénteken a MOM-ban Jazz Bomba, Falusi Marian, Charlie, Robi Lakatos és Ferenci Gyuri, illetőleg a Pesti Rackák, jól mondom a zenekar
1: nevét? Igen, első Pesti Rackák.
0: Első Pesti Rackák. Oké. Okay.
1: Korgi zenekar név.
0: Figyelj, ez egy ilyen ülős buli? A MOM-ban általában ki lehet vinni a székeket? Ez ülős, tehát ül a közönség, hát vagy feláll és táncol?
1: Szerintem ez ülős. Úgy gondolom, hogy ez ülős lesz. Aha. Igen.
0: Oké. De nyilván ti a színpadon nem fogtok ücsörögni, ahogy ismerlek. Oké. Gyurikám, köszönöm egy nagy kalappal nektek.
1: Nagyon kedves vagy, nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit.
0: Szép estét, ciao.
1: Viszont kívánom, szia.
0: Szia.

Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül élő Márton, producer, menedzser, szervező és zenész, ugye harsonás az Airi Mafiában és a Szena Dagadab orkesztrában, ha jól mondom. Hogy ejtjük ki a zenekar nevét? Hello, szia!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm a lehetőséget. Szena Dagadab Orkesztra, így ahogy
0: mondom. Jó, oké, rendben. És hát ugye Szenának kellene nyilatkozni erről az egészről, hiszen az ő neve benne van ebben a zenekarban, de szerintem nincs olyan zenei projektje, vagy viszonylag ritkán, amiben te ne lennél benne.
1: Hát igen, eléggé összefonódott az életünk, egy házaspár vagyunk, és két zenekart is csinálunk egyszerre, a két gyerekünket nevelgetjük, úgyhogy... Úgyhogy igen, feltettünk mindent erre a lapra, és hát elég jól működik, hál' Istennek.
0: Ja, és most nem az Airi Mafia kapcsán hívlak, hanem van ez a trió tulajdonképpen, aztán a Dagadab nevű trió, ami

0: improvizatív műsor volt, és hát ez az évek alatt elkezdett működni, játszottunk itt-ott, és mivel Szena sokat szerepel Presser Gábor vendégeként Gábor nagy koncertjein, ezért úgy gondoltuk, hogy mi is visszahívjuk őt, és tavaly tartottunk a Műpában egy előadást ezzel a formációval, egy pár zenésszel kiegészülve, és ez annyira szuperul sikerült, hogy idén megkérdeztük a Műpát, hogy nem lehetne ezt a nagy terembe megismételni, és hál' Istennek lehetőséget kaptunk, úgyhogy a Bartók Béla hangversenyteremben is előadtunk egy közös koncertet Presser Gáborral, és ide már egy egész orkesztrával egészültünk ki 9 főre. Krecsmári Zsolti dobol, Vejlan és a billentyűs, Mészáros Ádám gitározik, Megyes Ádám trombitán, és Pásztor Ákos, aki az állandó tagja a triónknak, van még, illetve Födő Sándor még a végén Merkán csatlakozott hozzánk, és természetesen Presser Gábor pedig zongorán játszik, és ez a MIPA koncert is annyira feltöltött minket, hogy szerettünk volna még egyszer ezt a műsort megcsinálni, és ez lesz a Kobuciban.
1: De ilyen, azt jelenti az improvizatív, hogy nincsenek is konkrét dalok, hanem minden hát, ott a helyszínen derül ki?
0: Ez trióra vonatkozott, hogy ott a dalok megvannak, csak az, hogy milyen hosszan, milyen szerkezettel, milyen formában játsszuk, milyen plusz részek kerülnek bele. Ezt azért átemeljük valamennyire ebbe a koncepcióba is, de itt mivel kiegészülünk egy zenekarra, ezért azért jó a struktúráltabb a zene.
1: Én nem tudom, hogy van-e ma még ilyen, mert hát szerintem ti sosem voltatok ilyenek, hogy ki a célközönség, de ez a koncert, ez nyilván a MIPA mondjuk meghatározta, hogy ki a közönség, vagy meghatározhatja, de kinek szól? Kinek szól ez a zene, amit ti ezzel a csapattal nyomtok?
0: Hát ez mint a Lego, 4-től 99-ig, tehát most már 100 pluszig, tehát tényleg nagyon-nagyon széles életkori spektrumban szerintem ez működőképes. Nyilván a saját korosztályunk, aki végigkísért minket, a leginkább, aki érintett ebben, de édesanyámék korosztálya is, 70-80 éves hölgyek nagyon sokan jönnek, mert szeretik Szenát, főleg Presser Gáborra kiegészülve, szóval idősebb korosztály számára is ugyanúgy, tehát lesz sok Presser dal, amit a Szena énekel ezeken a nagy koncerteken duettben előadva.
1: De jó, érdekes, hogy...
0: Egy-két LGT számot feldolgoztunk afrobeat stílusban, úgyhogy vannak ilyen nyalánkságok is, mint LGT afrobeatben.
1: Érdekes ez, hogy amikor én mondom, vagy kérdezem a célközönséget, akkor egyből korosztályban gondolkodsz, pedig én pont erre gondoltam, hogy zeneileg, tehát hogyha valaki mondjuk az LGT-t szereti, megkapja-e a Presser Gábor jelenléte okán, hogy LGT dalokat, akik mondjuk Ári Mafiára szoktak menni.
0: Nyomokban található benne egy-két ilyesmi is, de főként a Szena dalaira épül a műsor, tehát azért azt el kell mondjuk, hogy itt a Szena még nem jelent számai, tehát hogy nem slágerparádi, egyértelműen egy alternatívabb típusú zene, szóval hosszú dub számok, Presser Gábor például egyik számban melodikán játszik, jamaikai dub stílusban.
1: És miért csak még egy alkalommal? Hát ez csak 5 hónap telt el az évből, még akár lehetne több is. Ennyire elfoglaltak vagytok?
0: Hát egyrészt sok mindent csinálunk emellett is, és szeretnénk ezt megtartani egy ilyen igazán exkluzív dolognak, amit egyébben maximum egyszer nyúlunk hozzá.
1: Na, aki nem szeretne lemaradni, Magyarország egyik legjobb koncerthelyszínén, a Kobuciban június 5-én pénteken este 8-kor Szena Dagadab Orchestra kiegészülve Presser Gáborral. Élő Márton, nagyon szépen köszönjük, és egy nagy kalappal kívánunk.
0: Mi is köszönjük.
2: Köszi.
0: És viszontlátásra a Kobuciban.
2: Oké, köszi, szép estét, szia.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: A köztársasági elnök nem mond le. 50 éves lett az első tökéletes tornász tízes. Többfelé lesz zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sulyog Tamás nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget. Az államfő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, az alaptörvényre tett esküje alapján kötelessége ellátni feladatait és gyakorolni alkotmányos hatásköreit. A Tisza párt választási győzelmét követően Magyar Péter miniszterelnök, a köztársasági elnök lemondás.

0: vizsgálatát is kezdeményezte, és május 31-ig adott határidőt. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. A dohányzás még mindig az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat. Hívja fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem. Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15-24 évesek között pedig csaknem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Az e-cigaretta használata is terjed. Egy felmérés szerint a középiskolások több mint harmada kipróbálta, vagy használja ezeket a termékeket. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a dohányzásnak nincs biztonságos formája, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül javíthatja az egészségi állapotot és csökkentheti a súlyos betegségek kockázatát. A legmagasabb román állami kitüntetéssel ismerték el a legendás tornásznőt, Nadia Comăneci-t. Az ötszörös olimpiai bajnok sportoló 50 évvel ezelőtt írta be magát a sporttörténelembe, amikor a montreali olimpián elsőként kapott tökéletes 10 pontos értékelést. A román államfő szerint példája mai sportoló generációit inspirálja és bizonyítja, hogy a tehetség mellett a kitartó munka vezet a sikerhez. A jelenleg az Egyesült Államokban élő egykori tornász ma is aktívan népszerűsíti a sportot, és részt vesz jótékonysági programokban. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Homonyi Sándor egyik klasszikusát például, szól majd pár perc múlva az Álmodj Királylány, de itt lesz Tóth Gabi, a prognózis, most pedig Radics Gigi énekel, Vadonatúj érzés.

Nagyobb slágerei retro rádió, szerelemről szó sem volt, az Anzibár zenélt. Jön mindjárt Kova, illetve a Kovaszki meg a Vega, az ennyi csak előtt pedig az Edda művek klasszikusát hallgatjuk. A Hűtlen most a retro rádióban.

Nagyobb slágerei Retro Rádió, Vastag Csaba, Vastag Tamással közösen ez volt az Őrizd az álmod. Jön a Soho Party, és az éjjel soha nem érhet véget az első emelet után. Állj vagy lövök, most a Retro.

Rádió Révés Sándort hallgattuk, ez volt a Vigyázz a Madárra. Katona Klári is velünk lesz, pár perc múlva szól majd tőle a mintafilmeken, Cserháti Zsuzsa slágere után. Érted, mondok imád? Most a retro.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, a Bagosi Brothers Company zenélt, ez volt a Visszajövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Beatrice és az Azok a boldog szép napok, előtte pedig Zséda, Csak a szívemet dobom elé.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Máté Péter dalának a feldolgozásával ez volt a Back to Black. Zene nélkül mit érek én? Jön mindjárt Császár előtt Szaontai Szilviával, a Tiltott Szerelem előtt a Neoton Familia klasszikusát hallgatjuk. 220 felett a retro rádió.

Ez volt a Hagyd meg nekem adalt. Jön mindjárt Bája Alex, és a kedvesem, amivel annak idején Magyarországot képviselte az Euróvíziós Dalfesztiválon. Előtte pedig a Kim Novákot hallgatjuk, Gyémánt, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szulák Andrea és a Szelávi után jön mindjárt a Bál az Operában, a KFT fog majd zenélni. A Viva Comet győztesek után. Ha zene szól, a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Szevasztok, hey!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dr. Béres, Varga Viktor, Heinz Gábor Biga és a Kocintós után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Ezúttal meg itt nem egy celebritás lesz a vendégem, hanem egy nagyon különleges ember, Jakab János, vagyis Jannonius, aki csili evő bajnok. Már egyből az első versenyét is megnyerte annak idején, és most éppen egy világbajnokságra készül, ahol a hozzáértők szerint ráadásul ő az esélyes. Bízom benne, hogy holnap este is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek ma. A Dolly oldalával

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Retro Rádió.
1: A szürke ház falakra rászakadt már az est. Valahol felsír még egy kisgyerek.